Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még neked.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Továbbra is sok a veszélyes USB-töltő, közel 100 000 kiló veszélyes hulladékot rejtettek el Gyömrőn. Kivitelezési hibák miatt hullottak betondarabok a Grupama arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termék biztonsági vizsgálatot. Tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. A gyömrői polgármesteri hivatal kedden közölte, hogy több száz veszélyes anyagot, köztük 1300 liter erősen tűz- és robbanás veszélyes dimetilamin, 12000 liter akrilamid polimer, 6000 liter azonosítatlan folyadék és 200 liter kénsav van egy elhagyatott raktárépületben a Pest megyei Gyömrőn. A közlemény szerint több mint egy évtizede dugták el a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot egy állami tulajdonban lévő épületben. Mint írták, a veszélyes hulladék a 2010-es évek elején Gyömrőn tevékenykedő olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után maradt a raktárban, amellyel az előző városvezetés is tisztában volt. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Grupama arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a 14,7 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyors abban romlik és darabok válhatnak le róla. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 26 és 32 fok között alakulnak. Az északi szél többfelé felélénkülhet, felerősödhet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuper szerda reggelt, július 8-án 6 óra múlt 4 perccel, és eljön hozzánk ismét a mi kis hétközepi válaszunk. Szerda van, az energia már fogy, a pihenés még távoli, de együtt majd könnyebb lesz. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik, zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuperszer reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel, július 8-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé időjárás előrejelzés dukál, és valamiért olyan füllett, nyomott idő van most Szekszárdon, és olyan hideg sem, 24-25 fok környékén alakulunk, úgyhogy most erre kell készülni, úgy tűnik ez egy ilyen nap lesz, 30 fok lesz majd a maximum, végig felhős borult lesz majd az ég felettünk, úgyhogy igen, ma ilyen sötét napunk lesz, legalábbis az előrejelzés szerint. Eső viszont nem várható továbbra sem. Divattippünk egyértelműen nyári ruha, mert 30 fok azért az 30 fok, az nem rossz. Sőt, az kifejezetten jónak mondható szerintem. Legalábbis a Polla jelentés azt írja nekünk, hogy továbbra is a kültéri allergén gombák spóra száma az, ami problémákat okozhat, mert hogy magas, nagyon magas tartományban alakulnak. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, ahogyan arra, hogy hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap vár a frontérzékenyek számára. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi bántalmak is. Úgyhogy ezt lehet ma a mai időjárásról elmondani, illetve tudni. És akkor kezdjük, ismerkedjünk a világgal. Tegnap olyan történt, amire nem feltétlenül számítottunk, vagy nem feltétlenül most azonnal számítottunk, mert hogy hát szünetelt a közmédia. Igen, bizony erről van szó. Az M1 csatornán 13 óra után jelentették be, hogy megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése, amely átvilágítja a közmédiát. A Magyar Péter miniszterelnök kedd délutáni Facebook posztjában úgy fogalmazott, hogy ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Az M1 televíziós csatorna a következő szöveget vetítette. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az M1 csatorna mellett a Kossuth Rádió adása és a hiradó.hu működése is szünetelt. A hiradó.hu továbbra is szünetel. Az M1-en pedig most éppen a Macskajáték című filmet vetítik Mak Károlytól. Egyébként nagyon-nagyon érdekes filmről van szó, úgyhogy ajánlom figyelmébe. Most lehet nézni ezt az M1-en a hírek helyett. Úgyhogy nagyjából ez, és akkor van még focink, mert hogy tegnap volt még világbajnoki mérkőzések. Argentina-Egyiptom egy nagyon-nagyon emberi időben kezdődő meccs volt este 6-kor, és egy nagyon fordulatos, változatos találkozó, mert hogy 2-0-ra vezetett Egyiptom, nem is tudom, egy 20 perccel a vége előtt, vagy lehet, hogy kevesebbel, és a végén Argentina nyert, 3-2-re fordítottak az argentinok. Volt egy kis varozás, egy kis videóbírozás, lehet bírozni össze-vissza, de hát ez lett a vége. Aztán este 10 órakor kezdődött a Svájc-Kolumbia találkozó, amelyik egy izgalmas 0-0-val ért véget, 11-esekkel pedig Svájc lőtte tovább magát, úgyhogy ők találkoznak majd Argentinával vasárnap. Most van egy napszünet, és holnap este 10 órától, tehát csütörtök 10 órától Franciaország Marokkó találkozó lesz, aztán pénteken este 9-től Spanyolország Belgium, szombaton 11 órakor este Norvégia Anglia, és mint mondottam volt vasárnap, hajnal 3-kor Argentina Svájc. Ez tehát a további menetrend. Nekünk pedig az, hogy ennyi fért bele, úgyhogy megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, csak előtte zenélünk, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antit reggel, és mivel július 8-a van, ne felejts el köszönteni Ellák ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. No, hát egy igencsak ritka név szerintem ez az Ellák. Attila hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés Ilek. Hoppá! A név eredete bizonytalan, talán a germán Eilke hűha névből származik. Ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. Hát így vagy úgy. Sok-sok boldogságot neki. Jenőnek, Eszternek, Teréziának, Kiliának és Eugénnek szintén. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Andris reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 8-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint La Fontaine, francia író és költő, hát leginkább a fabulákról ismerős, ugye a leghíresebb állatmeséi közül való a holló, meg a róka, illetve a tücsök és a hangya, mind ismerjük ezeket. Aztán Ferdinand von Zeppelin, német hadmérnök, a merev kormányozható léghajó kifejlesztője, még a mai nap születte, illetve Kassai Ilona, Kossuth Díjas és Jászai Mari díjas magyar színésznő, akitől találtam egy hanganyagot, még az első Harry Potterből, a Bölcsek kövéből, ugyebár itt meg Galagony professzort szinkronizálta, úgyhogy hallgassuk.
1: Köszöntöm az elsősöket! Nos, hamarosan belépnek majd azon az ajtón és találkoznak a társaikkal, de mielőtt elfoglalják a helyüket, beosztjuk magukat az iskolai házakba.
0: Így van, róla van szó. Hát a film is egyébként számomra kedves, mert gyerekként láttam, de hát az a hang, ez pedig aztán tényleg ikonikus. Ahogyan Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész rendező érdemes művész hangja is ikonikus, tőle is találtam a Hét mesterlövészből egy rövid részletet, ezt is hallgassuk meg gyorsan, hogy ki tisztában legyünk, hogy kiről is van szó.
2: Meg ne halljam még egyszer, hogy ilyet mondasz az apádról, mert nem gyáva. Azt hiszed, az a bátor, aki fegyvert visel? Az apád sokkal bátrabb, mert ő a felelősséget viseli.
0: Így van, róla van szó. Remek film, remek szinkronnal, remek hangokkal. Úgyhogy sok szoboroságot neki, ahogyan Kocsis Ferencnek, olimpiai bajnok magyar birkózónak, hogy Moszkvában nyert olimpiai aranyat, illetve Kevin Bacon, amerikai színész is ma ünnepelhet, úgyhogy sok szoboroságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot. Úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 6:40, július 8-án, ez az Antritől reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1497-ben e napon Vasco da Gama flottája útra kelt India felé, 1704-ben II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották, 1889-ben megjelent a The Wall Street Journal első száma, és ha minden igaz, akkor a mai napig egyébként nyomják. 1911-ben történt a nagy földrengés Kecskeméten, amelyet Győrtől Szegedig éreztek, de észlelték a temesvári, zágrábi mérőállomásokon is. Személyi sérülés nem történt elméletileg, viszont sok épület, az ingatlanok mintegy negyede megsérült, több ház összeomlott. 1976-ban amerikai rakéta állítja föld körüli pályára az első indonéz műholdat. Hogy ez hogy jött össze, azt nem tudom, de hát ez is megtörtént. Ez volt a távközlési Palapa 1, és 2003-ban elindult a Magyar Wikipédia az új logóval és az új verziójú programmal, ezért pedig ez a mai nap a Magyar Wikipédia napja. Nagyjából ennyit lehet elmondani, ami a múltban történt, hogy a jövő mit tartogat számunkra. Rátérünk majd a dalok után, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Rádió Antrét!

0: szél.
1: Ez az Antrit reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ma a jókedv és a pozitivitás energiáit kapja meg a rák az univerzumtól, és ez a könnyedség jó hatással van a munkájára és a környezetére is. Ma szinte minden összejön, amiben csak belekezd, a barátai és a kollégái is látni fogják, hogy milyen remek paszban van. Az oroszlánnak elég egy kis változtatás a napi rutinjában, ha azt szeretné, hogy meglepően jó hangulata kerekedjen. Egy ismerős híre mosolyt csal az arcára, és még az is valószínű, hogy egy érdekes idegennel kerül kapcsolatba. Ha ma nyitott marad a spontán ötletekre, kellemes élménnyel gazdagodik majd. Ma valami vagy valaki próbára teszi a szűz türelmét, de a higgadt hozzáállása végül önt igazolja. Nem kell minden megjegyzésre reagálnia, inkább figyelje a többiek reakcióit, mert ebből sokat tanulhat majd. Valaki a mérleg körül másképp viselkedik, mint szokott, és ez gyanút ébreszthet önben. Meglepő mondatok hangozhatnak el, de ha jól reagál, abból most előny származhat. Figyeljen arra, mit nem mondanak ki, de ne ítélkezzen azonnal. A Skorpió vigyázzon ma, kinek mit mond másokról. A csillagok jelenlegi állása miatt most gyorsan a pletyka lehet egy ártatlan viccből is, amit aztán később nagyon nehéz, szinte lehetetlen lesz kimagyarázni. Megbánthat valakit, aki igazán nem érdemli ezt. Legyen inkább pletyka és rossz indulatmentes önmaga. Valaki őszintén megosztja nyilassal a gondolatait, és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Egy korábban bizonytalannak tűnő helyzet végre egyértelművé válik, ezért pedig nyugodtabban tud dönteni. Így a munkahét közepén érdemes megjutalmaznia magát valamivel, ami örömet szerez, mert az eddigi erőfeszítései miatt bőven megérdemel egy kis élvezetet. Na hát akkor így készüljön. Jó szerencsét, a bakkal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot, a nyilassal megvoltunk, oké. Tükröt tart ma a baknak valaki, aki valamivel irritálja őt, lehet, hogy pont azért zavarja ez a dolog, mert hogy rá is jellemző néha az ilyen viselkedés, ez a nap az empátia és az önismeret napja, lássa meg magát másokban. Jelentősebb változás vár ma a vízöntőre, munkahelyi vagy magánéleti fordulópontról egyaránt lehet szó. Az viszont biztos, hogy ez a változás szépen ketté osztja a hetét. Meglátja, egész szabályos szimmetriával alakulnak majd a dolgok. A halak valamit nem tud megcsinálni ma, ami pedig máskor nem szokott gondot okozni. Semmi tragikusra ne gondoljon, sőt, van pozitív oldala is a dolognak. Meglátja, meg tudja oldani ugyanazt a dolgot máskor is, máshogy is, hiszen vannak olyan képességei, amiket nem szokott használni. A kosma könnyen belekeveredik egy olyan vitába, amely valójában nem róla szól. Ha nem vállalja magára mások feszültségét, könnyen kimarad a konfliktusból. A nap második felében egy kedves gesztus kellemes meglepetést okoz, és emlékezteti arra, hogy sokan nagyra értékelik önt. Olyan tárgy bukkan ma fel a Bika életében, amely első pillantásra jelentéktelennek tűnik, később azonban komoly jelentőségre tesz majd szert. Ne utasítson tehát el semmit, csak azért, mert nem látja azonnal a hasznát. Egy beszélgetés során fontos mondat hangzik el, ezt pedig érdemes megjegyeznie. Egy ismerős vagy családtag másképp látja a közös ügyeket, és ezt most szóvá is teheti. Az ikrek próbálja nem személyes támadásnak venni ezt, és ha úgy érzi, hogy ön körül rohan ma a világ, adja, hadd rohanjon. Na, milyen remek tanács így a végére. Így készüljön már a jó szerencsét. Óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napjötös tagjai. Ma arra érdeklődünk, hogy van-e olyan pozitív külföldi vagy külföldinek titulált szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban is. Úgyhogy, hát ilyen kis gondolatkísérletre indulunk majd a hírek után. Ne menjen sehol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái. Kevesebb ingatlanfejlesztés volt a második negyed évben. Aggasztó a magyar felnőttek fogászati állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszi az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az újépítésű lakások piacán a második negyedévben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül, Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csak nem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron 1,39 millió az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szúvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi terület ég, és az előrejelzések szerint erőszelek érkeznek a régióba, ami tovább terjesztheti a lángokat. Franciaországban a Pireneusoknál 700 tűzoltó küzdött a lángokkal, Spanyolországban 2200 hektár ég vagy égett, több mint 500 embert kellett evakuálni. Az elmúlt hetek hónapok hőhullámai és hőkupolái alatt már indultak nagyobb erdőtüzek, például Toszkánában, Vis-szigetén és Costa Brava közelében. A hőség Magyarországot sem kímélte, májusban több tűz is volt a budai erdőkben, valamint Bács-Kiskun és Pest megyében is égtek erdők.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 8-án 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy van-e olyan pozitív külföldi vagy külföldinek titulált szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban. Kis gondolat kísérleti szerdára, hát remélem, hogy belefér. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 12 perccel, július 8-án szerdán, ez az Antritől reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy van-e olyan pozitív külföldi vagy külföldinek titulált szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban.
1: Hát nekem mindjárt a sziesta ugrad le, hát persze, az egy jó szokás.
0: Igen?
1: Sőt, hogy most már itt a nagy felmelegedésben már a mi időjárásunk, éghajlatunk is kezd egy kicsit hasonlítani a déli országokéhoz, nem? És igen, akkor olyan meleg tud lenni azért ezekben a déli órákban, csak hát nyilván az egy más kultúra, hogy most utána még utána menj vissza dolgozni.
0: Hát igaz.
1: És akkor az egy kicsit fura, az egy másfajta életstílus, mert ők akkor azért 11-12 évfélig fönt vannak, igen, ők akkor vacsoráznak, tehát igen, egy kicsit így el van tolódva az egész.
0: Elcsúszik az egész, igen.
1: Igen.
0: Mert ugye akkor déltől mondjuk 3-ig otthon vannak, sziesztáznak, visszamennek mondjuk 3-ra vagy 4-re dolgozni, és akkor este, igen, mit tudom én, 8-ig ott vannak, este 8-ig nem tudom, hogy jön ki a 8 óra, és akkor utána kezdődik az otthoni lét.
1: De ugye a napjárás is úgy van, ahol szerintem ott még világosabb is van este tovább, még benne, tovább, mint benne nálunk.
0: Nyilván.
1: Valószínűleg ez is hozzátesz.
0: Így van. Na de hallgassuk a napjötös tagjait, hogy ők hogyan vélekednek. Erről kezdjük Tercsivel.
1: Tercsi mama imád utazni, de ha tehet, és sok időt tölt a családjával.
2: Szokás, de vannak azért szokások. Az utóbbi időben sokat jártam német nyelvterületen, főleg a bajoroknál, és ott borzasztó nagy szokás, hogy népviseletbe öltöznek fiatalok is, és tartanak fesztiválokat a legkisebb településeken is. Mindenféle fesztivál van, mindenre fesztivál tartanak, mindenre sörivó fesztivál van, vagy ügyességi fesztivál van, vagy bármi más, és ez összehozza a közösségeket, ott tudnak találkozni, és akkor így nem kell interneten ismerkedni, hanem ott nagyon, nagyon jó arra, hogy össze tudnak találkozni. Ez az egyik, amire gondoltam, a másik meg az, hogy például Bécsben éltem egy évig, és mindenki mosolyog. Tehát ha valakire rámosolyogsz, visszamosolyog. Nem az van, hogy hülyének néznek, hogy mit mosolyog ez itt az utcán magába, hanem visszamosolyognak. Esetleg még meg is kérdezik azt, hogy hogy vagy. Tehát nem bonyolódnak nagy beszélgetésbe, de barátságosak, segítőkészek, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy nem negatív arckifejezéseket látok, hanem pozitívakat. Igaz, hogy ez nem szokás, ez nem országokhoz kapcsolódó szokás, de én inkább az ilyen emberi tulajdonságokra hegyezem ki a dolgokat mindig.
0: Na.
1: Miért nálunk is megvan csak borral? Hát most végig gondolod az elmúlt időszakban itt szexelés környéke, minden hónapra jut egy olyan esemény, ami a borral kapcsolatos. Ilyen pincészeti est, tehát hogy végignézem így a közösségi oldalnak az eseményeit, a bor, tehát a pincészet és a borászat uh-huh köré fel vannak fűzve események. És uh-huh ilyen, most például, nem tudom, hétvégén volt ilyen jogázás, egy borbirtokon, vagy akkor...
0: De az a fesztivál, itt a fesztivál volt.
1: Oké, most itt az eseményre gondoltam, de hogy azért ez így eléggé ilyen aktív lett itt szerintem nálunk a környéken.
0: Lehetséges. A másik pedig, hogy mosolyognak, meg mit, tehát nálunk az, hogy mit nézel?
1: Mit nézel?
0: Ne nézzél már.
1: Nem. Hát, mert akkor biztos akarsz, mit akarsz?
0: Ja. Nem adok tőlem, semmit, nem nincsen akarsz. Semmi, nincs pénzem.
1: El akarok adni valamit. Nem, én nem veszek semmit, nem
0: nincs
1: kérem.
0: Nincs pénzem, nem dohányzom, kártyával jöttem.
1: Igen, nem akarok venni, nem tudom, képeslapot, nem tárt semmit.
0: Vágott virágot. Na, köszönjük Tercsinek, gyorsan hallgassuk még meg Attilát.
1: Attila hangja sokak számára ismerős lehet, sok éven át ő hozta a híreket az Andritra is.
0: Na, hallgassuk.
3: Persze, természetesen van. Én köztudomásulag imádom a spanyolokat, nagyon szeretem Spanyolország minden részét, de nyilván ez Olaszországra is érvényes, ez a szokás, hát mi lenne más, mint a siesta, főleg így nyáron annyira jó délután vagy ebéd után egy kicsit elnyúlni, és megvallom őszintén, jó sorsom megengedi, hogy azért néha én is ebéd után mondjuk egy negyed órát, fél órát szusszannyak, hihetetlenül jól esik, és sokkal nagyobb energiával képes az ember utána folytatni a munkáját.
0: Na, sziaszta!
1: Én is tartom a sziasztát hétvégén.
0: De hétvégén.
1: Hétvégén mindig tartom.
0: Hétvégén. Köszönjük Attilának is, meg Tercsinek is. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 7 óra múlt 25 perccel július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel, folytassuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy van-e olyan pozitív külföldi vagy külföldinek titulált szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban. Folytassuk gyorsan Gabival.
1: Gabi szeret színházba járni, sőt már színdarabot is írt.
0: Na, akkor hallgassuk.
2: Hát ilyen konkrét ünnepet vagy olyan jellegű szokást nem tudok most hirtelen mondani, amit én személy szerint szívesen látnék itt Magyarországon is elterjedni, de egyébként például azt szívesen látnám elterjedni Magyarország minden területén, hogy mondjuk, mint ahogy Ausztriához, Svájchoz hasonlóan, hogy ilyen gyönyörű szépen megművelt, levágott, füves területek vannak, és hogy így tényleg annyira gyönyörű ezekben az országokban, ahogy az emberek a földekkel bánnak, és azokat megművelik, és a látvány is csodálatos. Na például azt szeretném, hogy a magyar települések is pont ilyen szépen rendezettek legyenek.
0: Na.
1: Hát igen, azért, hogy az ember így akár autóval utazik, és így átlép mondjuk Ausztriába, vagy hirtelen minden, én sem hiszem, muskátlival van tele így a házaknak az erkélyeit, de tényleg, meg olyan valahogy így magák a közterületek is, de egyébként már Győr környéke, már ott lehet ezt látni pár éve, amikor ott arra jártunk, hogy már ott a kis települések, az utcák már valahogy, mint hogyha érződött volna, úgymond ez a idézőjes nyugati hatás, hogy a kis porták, az utcák, a természet, a környezet teljesen jól nézett ki. Igen, mit?
0: Ott van szemben.
1: Igen?
0: 6 darab muskátli.
1: Hol?
0: Az erkélyen.
1: Ó, hát jó, most nem erre gondoltam. De hogy ez már úgy ott már a nyugati határnál úgy beszivárgott, és lehet érzékelni, hogy most ez mitől függ? Mentalitástól, éghajlattól, időjárási viszonyoktól, azt így nem tudom. Vagy az emberi hozzáállástól.
0: Vagy ettől mind együtt.
1: Igen.
0: Köszönjük Gabinak is, ketten vannak, még folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, pontban fél nyolckor, július 8-án szerdán, ez az Antrita reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy van olyan pozitív külföldi szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban. Ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Ádámmal.
1: Ádám a vidámság, a jó kedv és a tisztelet megtestesítője, aki tele van múlttal és reményteli jövővel.
0: Na, hallgassuk.
2: Igen, van. Például, ami nálunk nem volt, nem külföldi volt, mert nem mindig híresek voltunk a vendégszeretetről, arról, hogy szeretjük az idegeneket, és szívesen befogadjuk. Már ez nálunk kicsit elkopóban van, viszont vannak országok, akik még mindig nagy szeretettel fogadják ezeket az embereket. Ezeket például át lehetne, vagy vissza lehetne venni, mert ugye, ahogy mondtam már, ez a magyaroknak a nagy szokása volt. Vagy például a lazaságot. Tehát az nagyon-nagyon ráférne a magyarokra. Mi nagyon merevek vagyunk gondolkodásban és viselkedésben, és munkában is. De sok országban, és most nem akarok kiemelni semmit, semmi egyik országot sem, hogy valaki is megsértődjön, vagy magára vegye. De vannak országok, ahol sokkal lazábban veszik a munkát, jól teljesítenek, de nem görcsölnek be. Ezeket például szívesen át lehetne venni.
1: Na, ez biztos.
0: Na, hát,
1: mindenkire egy kicsit ráférne, hogy lelazuljon. Ne kommentelgesen itt össze-vissza gondolatlanul, meg ilyenek, jaj, igen, úgy ránk férne be, ebbe egyébként így egyetértek Ádámmal.
0: A lazaság az hiányzik belőle.
1: Nagyon.
0: Tehát akár a munkát nézzük, és tényleg, hogyha Ádám is jól mondta, tehát hogy kicsit kitekintünk külföldre bizonyos országok, vagy bizonyos régiókban adott esetben, hogy mennyivel lazábban állnak a munkához, hogy a munkahely nem egy ilyen...
1: túlélő.
0: Akármi, nem minek nevezzem.
1: Ilyen.
0: Nem egy átnevelő tábor, érted? Hanem bemennek, és akkor poénkodnak, és akkor vannak különböző nasis délutánok, vagy mit tudom én. Tehát ez egész egy kicsit ilyen közösség.
1: Közösség, igen.
0: Talán ez a jó szó rá.
1: És nem az van, hogy akkor főnök beosztott, és akkor egy ilyen merev, nem tudom, idegen hozzáállás. De nem csak a munka, szerintem alapvetően az élethez kellene egy kicsit
0: lazulni,
1: meg lehet. Nem annyira komolyan venni, vagy hát igen.
0: Ha, ilyet mondani, vagy az életet ne vegyük komolyan. Hogy ha merszed ilyet mondani?
1: Pont-e.
0: Na, köszönjük Ádámnak is, folytassuk végül Zsófival.
1: Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő tehát, hogy szeret túrázni.
3: Hát persze, szerintem mindannyiunk nagy álma a sziesta. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen déltől háromig nyugalom az bárkinek jól jönne. Úgyhogy az nagyon. De ugyanígy, tehát ezek az esti nyugalmasabb, tehát a mediterrán országoknak azért egész jó szokásaik vannak így az életmódra vonatkozóan. Én azokat nagyon szívesen látnám itt is.
0: Na.
1: Igen, de egyébként ez miből jöhet nekik? Most ezen gondolkodtam. Ez a Dolce Vita, nem? Dolce Vita életérzés így a déli. Nem tudom, ez lehet, hogy így ilyen kis genetikájukban így benne van.
0: Egyébként az is nagyon egy érdekes dolog lehet, hogy például most Magyarországon ugye a napilap piac eléggé, hogy is mondjam, földbe állt. De hogy például az olaszoknál megvan az, hogy azért, tehát az identitás részét képezi a napilap vásárlás.
1: És kívül a kis kávézóba.
0: És olvasni
1: az újságot.
0: Vagy sziaszt a közben, igen. Hazamegy, hanyat vágja magát a kanapén, kinyitja az újságot, és elolvasgatja, igen, magának. Igen. Nem azért, mert hogy abból értesül a legfrissebb hírekről, hanem mert az identitás a részét képezi, meg az élete részét képezi, hogy ő abban a fél órában mondjuk újságot olvas.
1: De jó már. De rég olvastam újságot. De durva.
0: Például ez is lehetne.
1: Igen, érdekes.
0: Szokás, hogy na, csak hát ahhoz olyan piac kéne, ami, meg olyan kínálat, ami nincs. No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készülünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd! Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Rádiónak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
3: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Szekszár és Bátaszék térsége között, a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és 163-as kilométer közötti lezárták a belső sávot. Maradva az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 175-ös és 177-es kilométer között a belső sávot lezártak híd és átereszjavítás miatt, a 6-os főúton pedig a 123-as és a 136-os kilométer között kaszálnak, úgyhogy mindkét irányban útszűkületre kell számítani.

0: csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk. Jó utat kívánunk!
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3:48 lesz egy percen belül, július 8-án szerdán, ez az Antrid reggel, és ez a Vali Time.
1: Az előbb kint voltam a stúdió előtt, hogy közvetlenül tapasztalja meg, hogy milyen az időjárás. Fúj a szél, csepereg az eső, be van borulva, és hát azt is jósolják, hogy hideg front éri el így a hazánkat, és hát így a területet, úgyhogy borús lesz ma egész nap az ég, talán néha kisüt a nap, 29 fok lesz a maximum, és meg fog erősödni az északnyugati szél, és hát így csökken a hőmérséklet éjszaka, hú, most már csak 12 fok lesz éjszaka, majd kíváncsi leszek, úgyhogy majd kicsit ilyen borongósabb, nem tudom, mondhatni ősziesebb időnek mutatkozik, hogyha a hőmérsékletet nem nézzük, és sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarra.
0: Hogyha az időképet nézzük, akkor azt látjuk, hogy éjszaka 12, holnap pedig nem lesz hőmérséklet.
1: Igen, mert ott még nincs, még ne annyira
0: valami, nem tudom, hogy mit műveltek az időképnél, de hát valami patent.
1: Mert ott tele van helyesírás hibával, ez egy másik dolog, mert naponta beleszaladunk ilyenbe, vagy éppen
0: meg
1: ilyen.
0: Meg össze-vissza írnak néha. De nem csak a helyesírásban, hanem amúgy is, tehát ezek a 28 fok van, aztán egyszer csak egy óra alatt visszajut 15 igen. fokra, aztán visszamegy 28. Tehát,
1: nem tudjuk, mi zajlik az időképnél.
0: Minden esetre ezt írják nekünk, hogy 29-30 fok, borult égbolttal és élénk északnyugati széllel. Meg azt is írják még nekünk, hogy a pollen terhelés lecsökken, ugyanakkor a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is magas tartományban alakul, úgyhogy arra továbbra is oda kell figyelni. És hogy Vali is mondta, hidegfronti hatás várható, emiatt nehéz nap várhat a frontérzékenyekre. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi bántalmak is. Nagyjából ennyi. A szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. De hát ezen túl igazából egy örüljünk annak, hogy nincsen kánikula.
1: Nem? Meg most nem is jön vissza, hogy így néztem így a következő napokat. Nem is baj.
0: Nem a jövő hétre. Mondják a 34 fokot, az már meleg lesz. Számomra legalábbis mindenféleképpen, de hát így készüljön mára, 29-30 fok, borult égbolt, nyári ruha, egy ilyen zsebesernyő az elfér a tattyóban, az talán jól jöhet, meglátjuk majd minden esetre jobb félni, mint megijedni, azt mondják, amíg ha nem is értünk vele egyet, akkor is ezt mondják. Szóval, hogy így készüljön, így kalkuláljon, hogy csak kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrid reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Sofiát. 3 perc múlva lesz 8 óra, július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük röviden az óránkat, ugyebár a napjötös tagjét kérdeztük arról, hogy van-e olyan pozitív külföldi vagy külföldinek titulált szokás, amit szívesen látnának meghonosodni hazánkban.
1: Hát ez ijeszt a nyert, vagy hát legalábbis arról beszéltek a legtöbben. Meg egy kicsit olyan, talán ez a mosoly is, amit Tercsi mama mondott, vagy akár amit Gabi így a kis portákról, meg kertekről, meg Attila, hogy ez a kicsit pozitívabb, lazább hozzáállás az élethez, ez talán mindegyéjüktől egy kicsit talán átjött, nem?
0: Igen.
1: Így elmondható összességében.
0: Meg a lazaság.
1: A lazaság, igen. Igen, egy kicsit a nyugkezd, meg a...
0: Igen, ezek ugye összecsengenek végül is. Na hát köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, ami hát arról szól, hogy fiatalság, bolondság, mert hogy egészen nem is tudom, minek címkézzen meg, de vannak érdekes történések a világban, úgyhogy folytatjuk majd. Addig pedig várjuk a történeteket, a legbolondosabb fiatalkori történeteket. Mi volt a legnagyobb őrültség, amit fiatalon elkövetett? Beszéljünk erről a 744-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kukás autóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott. Eltörölte a parlament a fővárosnak felajánlott segélyhitelt. Okos padrendszert adtak át Miskolcon egy buszmegállóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2 pokolgép robbant fel kedden Damaszkus belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerinte a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átlátható működéséről is döntött. Okos padrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése. A rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okos padot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 8-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mai témánk a fiatalság, bolondság. Várjuk a legbolondosabb vagy legőrültebb történeteket a 744-444-444-en. Beszéljünk róla.
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 8:16, július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg a mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy...
1: Ha azt hinné, már semmi sem lehet meglepődni, akkor itt van két történet június végéről. Balatonszárszon három fiatal két büfészéket kölcsönzött el a strandról, és a biciklik nyergére pakolva gurultak tovább. Szekszárdon pedig valaki az éjszaka leple alatt nem ellopta, hanem egyszerűen a kerítésen átdobálta a házok elé kitett kukákat. Különös ötletekből ezúttal sem volt hiány, mindkét esetben fiatalokról van szó. Egyrészt itt a nyár, rengeteg szabadidővel és felesleges energiával, másrészt fiatalság, bolondság.
0: Na, fiatalság, bolondság.
2: Igen, és azért azt így az elején tegyük hozzá, nyilván rendőrség honlapjáról, és a rendőrség honlapjáról vettük ezeket a cikkeket, amik, hát nem is bűncselekményekről vannak, hanem szabálysértési kategóriába esik ez a két történet, és akkor innen kezdtünk el tovább gondolkodni, hogy mi is jöhet még, vagy hogy mik lehetnek azok a történetek, amik mondjuk így akár velünk, vagy így másokkal fiatalkorunkban előfordult, vagy megtettük, mert bátrak voltunk, merészek, és akkor
0: nem gondolkodtunk,
2: mert ugye ez a két széket ott tényleg nagyon, nagyon vicces a fotó.
0: Egészen elképesztő ez a fotó, tehát hogy hárman voltak, kettő biciklivel.
2: Igen.
0: És az egyik biciklin ketten ülnek, a hátuljára a csomagtartóra rakták rá a széket, abba ült bele.
2: Bele.
0: A harmadik emberke. A másik úriember, az még inkább, már nem tudom, merész volt, mert ő az ülésre tette rá a széket, és úgy ült bele, és úgy tekerte a biciklivel. Tehát, hogy...
2: De hogy ilyenkor be se gondolok, hogy egyébként ma már szinte mindenben van kamerázva, és nyilván egy az egyben őket is felvették. Ugye a másik, ugye a kukadobáló fiatal, ugye ott pont került az ügy végére, mert hogy tegnap ugye közölte a rendőrség, hogy hát elfogták őket, ugye, és hát mondták, hogy hát úgy igazából nem volt okuk rá, mert hogy
0: szórakozásból
2: tették, de hát azért...
0: De egyébként most oké, lehet ezen nem tudom, rágódni, meg felháborodni, hogy mit képzelnek magukról, meg jött egy kommentünk, hogy sok spagetti hajú gyerek. Hát szerintem az veselőleg a követ, aki nem csinált semmiféle hülyeséget.
2: Igen, ilyenkor felnőtt.
0: Fiatalként, bocsánat, hadd fejezzem be, mert egyébként pedig én sem értem, hogy miért kell kukákat dobálni, azt sem értettem sosem, hogy miért kell kukákat rongálni, tehát a kihelyezett köztéri szemeteseket is szokták ugye fölborítani, kiborítani, széttépni, szétcincálni, és a többi világos ládákat, stb. Tehát én sem értettem soha, hogy miért kell rongálni, és fel lehet ezen háborodni, csak akkor gondoljunk bele, hogy mi milyen hülyeségeket csináltunk, ami mondjuk nem ez volt, de hasonló ostobaság volt.
2: Mert hogy felnőttként hajlamosak vagyunk elfelejteni arról, hogy mi is voltunk fiatalok, és mi is csináltunk esetleg olyanokat, amit hát nem biztos, hogy szeretnénk megosztani, mert esetleg komolyabban is elsülhetett volna, csak már azt hiszük, hogy olyan felnőttek vagyunk, és akkor háborgunk, mert ilyenek ezek a fiatalok. Mi is voltunk, meg hát mindenki volt.
0: Így van, úgyhogy várjuk a történeteket, akár a legbolondosabb, akár a legőrültebb sztorikat, mi az, amit fiatalon csinált meggondolatlanul. 744-444-444.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szuperszerd reggel 8.26-kor, július 8-án, ez az Antrit reggel. Mai témánk a fiatalság, bolondság, mert hát, hogy volt két eset is június végén, az egyik történetben Balatonszárszón három fiatal két büfészéket, hát kölcsönzettel, csortel, biciklivel, egyébként, tehát egészen érdekes módon. Ez egy valamivel gyengébb sztori,
1: mint a kukadobálás.
0: Enyhébb, mint a kukadobálás. A kukadobálás, hát rongálás, stb. Viszont tényleg az van, hogy bementek, kihoztak két széket, pont. Tehát én emlékszem, és hallottam történet apáink idejéből, hogy belógtak a strandra.
1: Jaj, persze, hát nagyon. Nekem is van egy sztori, még így az adás végéig eldöntöm, hogy, hogy meghozzam, mert az azért az is volt. Igen. Szerintem mindenkinek azért jut egy ilyen, talán akkor még nem mérjük fel annyira a felelősségét, a felelősséget, vagy a jelentőségét, biztos, és akkor így visszanézve felnőttként... Igen. Komolyabbnak tűnik, nem? Tehát, hogy úristen, ezt csináltam akkor.
0: Vannak olyan sztorik, de most ez például, ez a szék lopás dolog, ez, szerintem ez ilyen...
1: Nagyon vicces.
0: Jó. Csinálja, ügyesek vagytok, vagy nem tudom, de nem buzdítunk
1: persze,
0: el.
1: Persze.
0: De ahogy megoldották, meg ahogy elhozták, nem tudom, hogy mi zajlhatott egyébként a háttérben, mi volt az indítatás, vagy hogy indult el az ötlet. Milyen jó lenne már ellopni két széket biciklivel
1: a strandról. És van egy telefonunk közben. Telefon. Igen.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élő adásban van.
2: Sziasztok, Vali meg Dávid, sziasztok!
1: Szia!
2: Sziasztok! No, mondanék egy történetet.
0: Na.
2: Amikor én kisgyerek voltam, Alsónánán a Rózsadombon laktunk, ahol nagyon-nagyon sok gyerek volt. Szemben a házunkkal lakott egy néni, Kati néninek hívták. Most azt mondanánk, hogy Szigli egész életében egyedül élt, és imádta az utca gyerekeit. Azoknak nekünk főzte be a lekvárt, nekünk termesztette a gyümölcsöt, mindent kaptunk, el voltunk látva, imádott bennünket. És milyen a gyerek, milyen kegyetlen tud lenni. Hát ugye minden szentek előtt már akkor divatban volt ez a tökfaragás, és akkor faragtunk két óriási tököt, gyertyát tettünk be, és kinek az ablakába tettük? A Kati néni ablakába. Úgyhogy szegény annyira megijedt, mert akkor ez még nem volt annyira elterjedve, hogy ez mi volt. És utána volt egy kis lelkiismeret furdalás, de most felnőttem pláne. Hogy milyenek is vagyunk gyerekek, hogy pont azzal, aki a legtöbbet adja meg, a legjobban szeret bennünket. De hát ez sok ilyen volt, meg a cseresznyelopásokról nem is beszélve, ami abban az időben, főleg faluhelyen, bocsánatos bűnnek számított. Na de hát azért mégiscsak. Úgyhogy nekem ez a gyerekkori élmény, ami, hát ha nem is megbántam, de hát azért mégiscsak kár volt a Kati nénit megijeszteni, hogy milyen jó volt hozzánk. Puszillak benneteket, szép napot, szia.
1: Na. Hát igen, abban az időben nem volt elterjedve ennyire ez a Halloween, meg is, és képzeld, ez szegény néni így szembes, hogy úristen, ott egy ilyen kifaragott valami, és adásul ég benne egyet. Egyébként ijesztő lehet az ember, ehhez a látványhoz nincs hozzászokva, mert hát...
0: De ebben van egy kicsi olyan, nem, hogy jó volt velünk vele, így megcsinálhatjuk, mert hogy így szabad, vagy...
1: Mert úgyis szeret bennünket, nem? És akkor talán nem fog haragudni.
0: Így van, talán volt benne, lehetett benne egy ilyen aspektus is. Köszönjük a telefont, volt még egy telefonunk, de most nem érünk rá meghallgatni, mert zenélünk, és utána akkor majd a telefonálunkkal folytatjuk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpage.hu.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóban mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 8.37, kor július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy fiatalság, bolondság, és ígértem, hogy volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk gyorsan. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Szép reggelt kívánok, Attila!
2: Jó reggelt!
1: Kívánok, Attila!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Szeretném elindítani a szuper szerdát.
2: Halljuk, halljuk!

0: ilyen vízelvezető csatornába horgálni szombatonként, de hát a szüleim rám szólták a kisöcsémet, úgyhogy 5 évesen már átoktattam az öcsémet ilyen dohányzásra. Ez volt a legnagyobb kintelés.
1: Az igen.
0: És az egész bukás abban volt, hogy régebben a falun borbélyok működtek, és amikor elment Józsi bácsi egy nyilatkozásra, meg egy borotválkozásra, és ő került sorra, akkor fél cigarettát ledobta a földre, az 5 éves öcsémet összeszedte, bevitte bokorba, szárfüstölte. Na, így derül ki, hogy én egy kicsit az öcsémet rászoktattam. És szerintem nem vagyok büszke rá, de hát ez egy csintevés volt.
2: Hát igen, igen.
0: Én már abba hagytam a dohányzást 18 évesen, az öcsém aztán még ráhúzott egy 20 évet, de már ő is abba hagyta.
2: Na, jó. Akkor jó. Akkor jó.
0: Ennyit szerettem volna.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük. Sziasztok. Legyen szép.
1: Na hát köszönjük a telefon nyilván, amit nem szabad, az a legédesebb.
2: Igen, az a legizgalmasabb általában, igen.
1: A dohányzás az pedig pláne, nekem is megvan az emlék, hat évesen bebújtunk unokabátyámmal a szalagfűrész alá mögé, és akkor ott befékeltük a csort cigarettát.
2: Még mikor mentünk a gimibe, elbújtunk. Jó, hát a gimnázium mosdójában is dohányoztunk. Igen, jó, hát ezek mondjuk nem annyira olyan csínyek, de talán mondjuk, igen.
1: Igen, vannak eszembe jutottak most történetek, amiket nem szabad megosztanom itt rádióadáson belül. Na, de ezen élünk, aztán volt még egy telefonunk időközben, úgyhogy azzal folytatjuk majd, hogy mit mondott a másik hallgatónk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, 8 óra múlt 47 perccel, július 8-án szerdán. Folytatjuk mai témánkat, ami a fiatalság, bolondság felütéssel kezdődik, meg zárul, mert hogy hát két történet is napvilágot látott, az egy Balatonszárszón, ahol három fiatal két büfészéket csort el a strandról a bicikliken, tehát hogy egészen akrobatikus.
1: De ügyesen felrakták, és úgy el tudtak tekerni.
0: Igen. Mi le a kalappal előttük, hogy képesek voltak erre. Mondjuk, hogy honnan jött az ötlet, az ott lettem volna, meghallgattam
1: pont
0: volna.
1: Strandról, meg nem tudom.
0: Hát meghallgattam nem. volna azt a brainstormingot, hogy akkor mit csináljunk, nagyon ráérünk, mit csináljunk.
1: Igen.
0: Volt még egy telefonunk közben, ugye azt kérdeztük, hogy van-e bolondos története fiatal korában, és akkor jött egy sztori, újra hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt kívánok, szevasztok!
1: Jó reggelt!
2: Hát én is maradok akkor ebből.
1: Gyerekcsíny.
2: Játszódik a 60-as évek végén, vagy 70-es évek elején. Akkor kellett volna ezt filmre venni. Tudod, mit csináltunk? Bukszáztunk.
1: Micsoda?
2: De mi furcsa bukszát.
1: Buksza?
2: Csináltunk. Tudjátok, kitettük domírra a pénztárcát.
1: Igen.
2: És nem a járdára, mert ott nem is volt járda, hanem volt egy rossz de kerítés, deszka, na, és ott bozót volt. Hárman csináltuk. És akkor még kitöntünk egy bukszát, és nekünk volt, tudom, ilyen régi milpengős, azt még szépen úgy kilógott. Uh-huh. Nem arra mentünk, hogy valaki fővegye, mert járda se volt, a túloldalon járta. Ha jön egy kerékpáros, vagy valamilyen jármű, na, ez volt a szuper. Mikor az illető oda jött, nem tudott megállni, ment tovább, addig behúztuk. Az egyik srác a fán volt, fönt, akkor kint nem mertünk lenni, hát észrevesznek. Uh-huh. És lástjuk. Képzeljétek el, kereste a pénztárcát, na ez volt a szuper, kereste a pénztárcát. Nem találja. Jött arra valaki, mit csinál? Hú, felfordított a bicikliét, hogy szerelje azért a bicikliét. De nem ez volt a legnagyobb sztori. Hanem volt egy 150 méter egy bót. Jön egy lovaskocsi. Gizinén, tudom, Gizinénnek hívták, a párja meg ott ültek. Kézed lovas kocsival jöttek. És észrevett, nem tudom melyik, az asszony, idős asszony, például nem, megálltak közben, az volt a szerencsék, nem a domírra álltak, nem a kéz, elkezdték keresni a pénztárcát. Na, valaki kérdezte, hát mit csináltok itt, aki arra jött? Hát ez az ember ben volt a boltban, jött utánunk, hát nem elszórtad, akkor már keresték többen. Mikor elmentek, még mindig keresték, már úgy, hogy akik még segítettek neki. Ember. Szitta. Nem. Tudod mit? Nézzük meg a ló talpát. Hát gépzett, fölemelték a lónak a talpát, és ha nem, az ló rajta áll a pénztárcán.
0: Köszönjük a történetet.
1: Bukszázás, hiszen nem is értettem, hogy mi... Nem.
0: Mi csináltuk?
1: Tényleg?
0: Mi csináltuk, és pontosan... Hát valószínű, hogy az illető, akivel próbáltuk eljátszani, igen, szintén bukszázott, mert azért... konkrétan rálépett a damira, letépte róla és elment, mi meg rohantunk a szülőkhöz, hogy a pénztárcát viszik, ja, és mentek, akkor visszakérték tőle a pénztárcát.
1: Nem is. Jó, megvan, hogy a bukszáz a pénztárc, ez így megvan, de hogy ez így volt egy ilyen,
0: ja,
1: az nincs, ez nem volt meg.
0: Csináltuk. Na. Meg azt csináltuk még eszembe, ugye egy azon a nyáron volt, azt csináltuk még, hogy az ablakból kiabáltunk ki emberekre, hogy megijedjenek.
1: Mi? Ez is jó.
0: De addig csináltuk, amíg valaki vissza nem kiabált, és akkor abba hagytuk, megijedtünk.
1: Hát igen, amikor még nem volt internet, meg mobiltelefon, akkor így valahogy ilyen jobban feltalálták magukat a gyerekek, nem?
0: Így van.
1: Úgyhogy hát kénytelenek voltak feltalálni magukat.
0: Bizony. Sok ilyen sztori volt. Köszönjük a telefonokat, zenélünk, aztán pedig összegezzük majd az óránkat, úgyhogy maradjon velünk.
3: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz, július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel. Hát óránk végéhez értünk, ugyebár a fiatalság bolondságról beszélgettünk.
1: Picit. De jó kis történeteket hallottunk.
0: Így van.
1: Szerintem.
0: És egy csomó-csomó emlék előjött szerintem mindenkiben. Köszönjük a telefonokat, véleményeket, és neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: További jó munkát. A folytatásban pedig érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utazni indulunk, ahogy azt két hetente szerdánként szoktuk, úgyhogy megéri velünk tartani a hírek után is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Nyomoz a rendőrség a SEMCORP ügyében. Júniusban élénkült a használt autópiac. Autópályás csalásokra figyelmeztetik a nyaralókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni SEMCORP kínai szeparátorfólia gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet és tűzvédelmi szabálytalanságok, köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét, írja 24.hu. A nyomozást megalapozó feljelentést Pap László Debrecen polgármestere tette meg, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyezőanyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 000-rel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikája alapján a használtautó.hu kedden az MT-vel. A közlemény szerint a portálon elérhető hirdetések száma júniusban meghaladta 98 400-at. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal, a tavalyi 4,94 millió forintról az idén júniusban 5,47 millió forintra emelkedett. A meghirdetett autók átlag életkora 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állítják, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követelnek. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, a nem kívánt jelentkezési helyek azonban visszavonhatók. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 8-án. Fekete Dávid vagyok, a folytatásban érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utazni indulunk, rég voltunk, ugye egy hónapja, de most majd jól megindulunk, úgyhogy én nem akar lemaradni róla.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 8 perccel múlt el 9 óra, július 8-án szerdán, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben a Róla Nikor, a Romcar Travel irodavezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Na hát itt a nyár, még hogyha most nem is látszik, de az itt az elmúlt időszakban csúnyán ránk rúgta az ajtót, úgyhogy gondolom én, hogy a nyaralások is pörögnek ezerrel.
1: Igen, egyébként tényleg ez nagyon furcsa, hogy most például júliusi dátumban is kinézünk, és fekete az ég.
0: Igen.
1: De igen, hát azért nyilván a múlt hétből kifolyólag mi is ültünk ugye a 40 fokba, és akkor ugye nagyon érdekes volt, mikor jöttek be az utasok, és akkor csak ne a 40 fokba küldjük el őket nyaralni, hát de ugye itt is 40 fok volt. Úgyhogy ez nagyon nehéz most az egyébként ez az időjárás kérdése, és ahogy mindenhol a tévében, bárhol az ember hallgatja, tényleg nagyon trendi lehet, hogy az északi országokat választják egyre többen. Tavaly ezt észrevettük, és egyébként mi is az első-második foglalásnál egy picit így csodálkoztunk, hogy hát most Norvégiába, tényleg Norvégiába kell menni mondjuk júliusban, nekünk is olyan fura volt, mert ugye ez nem a standard, tudott Korfu, Kréta, Rodosz, így pörög ugye ez a 8-10 desztináció ugye egész nap, és akkor amikor megcsináltuk az első norvég fjordok hajóutat, így az egyik családnak, így én is néztem, hogy hát ez tényleg júliusi dátum, de ma már nem csodálkozunk ezen, mert most úgy van, hogy Korfu, Kréta, Norvégia, északi másik terület, északi hajóút, skandináv térség, és akkor megint egy Rodosz, Kréta, Korfu, és megint egy északi, úgyhogy most ez nagyon-nagyon kezd szerintem elterjedni, és hát nem kiegyenlítődni, mert még azért nyilván mindenki a klasszik nyaralásban van, de nagyon nagy százalék utazik már a melegből a hidegebb éghajlat felé.
0: És a hidegből a melegbe majd télen.
1: Hát majd az meg ugye télen, ugye őszi szünettel fog majd ugye kezdődni. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, mert ugye Dubáj lekerült ugye a piros besorolású országok közül, és ez egy nagyon jó indulás volt most itt ugye egy-két héttel ezelőtt. Újra visszajött Dubáj, megint pörögnek a dubai ajánlatok, nagyon boldogok vagyunk. Azért iszonyatos kiesést okozott ugye a tavaszi szünetet, tavaszt, nyár elejét, ugye amikor utaznak még Dubájba, teljesen ugye letörölte. Elvétve voltak foglalásaink, viszont most, hogy már ugye, hát idézőjeles, ugye már csak sárga besorolású, de ez már nem tiltást jelent, hanem fokozott óvatosságot, de a Dubai rajongókat, vagy az első látogatókat, vagy akik ugye tudott tavasszal szerették volna először látni ugye a térséget, hát ők erre a besorolás változtatásra vártak, és gyakorlatilag abban a másodpercben már küldték az e-mailt, és hívtak, hogy ugye most már lehet. És hát most nagy erőkkel ezeken dolgozunk, ezeken az ajánlatokon, úgyhogy most minden tavaszt teszünk át ugye az idei őszre, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Dubáj vissza fog pörögni nagyon gyorsan a mindennapjainkba.
0: Nem tudom pontosan, hogy vannak nálatok a szezonok, tudom, hogy egyébként mindig van utazás. Most a főszezon, az most van, vagy most lesz?
1: Az most kezdődik, most igen, kezdődik. A jövő hét végén utazók, ők már a főszezonban utaznak, ez rengeteg indulás jelent, úgy képzeld el, tehát most már minden hétről tudunk, hogy milyen hét várható. Ez most már egyébként nagyon jól. Ez az egy talán, ami kiszámítható a mi munkánkba, hogy van júniusban egy őrület, a június utolsó hete, ugye az iskolások végeznek, ugye a családok egyből gyakorlatilag a bizonyítványosztásról mennek a repülőtérre, és van a másik ilyen hét, ez a júliusnak a közepe, az pont a jövő hét vége. Nem tudod elképzelni az indulók számát jelenleg, tehát tényleg a duplája indul az utasoknak ilyenkor ezekben a kiemelt hetekben. Gondoltad, hogy az azért mindenhol meglátszik, tehát akár a repülőtéren, repülőtérre való érkezések ilyenkor nagyon fontosak, nem elég a 2 óra, 3 órával hamarabb is ki kell menni. Ugye a turizmusban dolgozók száma az viszont nem ezzel arányosan növekszik, hanem nagyon-nagyon kevesen vagyunk mind a reptéren, a check-inben is mindenhol, tehát ez a 3 órás megjelenés sokszor másodperc töredéke alatt telik el az a 3 óra a reptéren, tehát erre mindenképp számítani kell, főszezon van, ennek megfelelően főszezoni árakon lehet most jelenleg nyaralni. Ez a kiemelt 2 hét, ami most következik, 2-3 hét, inkább 3, ugye ez az abszolút csúcsa ugye a nyári szezonnak, úgyhogy mi is most ezelőtt vagyunk még, ez most már ugye ilyenkor érezhető, de még majd szerintem ez csak most a következő 2-3 hétben lesz nagyon erős.
0: És hova mennek?
1: Görögország és Törökország, tehát nem is tudom, melyik erősebb egyébként, de egyébként olyan unalmas lehet, megmondom őszintén ezt hallgatni, mert mindig ezt a kettőt tudom csak mondani, de tényleg egyszerűen a törököt nem lehet letaszítani, és akkor van egy-két nap, amikor bepörög a görög szigetek, és akkor átveszi egy picit a török felett, ő kerül a dobogó első helyére, de Törökországot nem lehet überelni egyszerűen, és aki volt, és az idén is visszajött hozzánk, és szeretne megint nyaralni menni, és elmondja ugye az elképzeléseik, meg hogy képzelje el ugye mondjuk a családi vagy a párok ugye az ő nyaralásukat, és mire vágynak egy-egy befizetett utazás ellenében, nem tudunk olyat találni, mint Törökországban, tehát egyszerűen ők nem azt mondom, hogy olcsó egy török nyaralás, mert egyáltalán nem az, de az az ultra all-inclusive szerviz, ami ott van, egyszerűen nem tudja ezt leprodukálni, én azt gondolom, még talán Görögország sem, de Görögország meg valahogy egyszerűen letaszíthatatlan, tehát a görög szigeteket egyszerűen annyira elvarázsolja a magyar utazóközönséget, hogy pont ez miatt Görögország, Törökország, ez abszolút fej-fej mellett van, és egyébként nagyon sokan most spanyol országot is választják, Majorkát ugye, mint sziget, nagyon-nagyon szeretik az utasok, Ibizát ugye válogatják ugye a fiatalok, főleg maguknak, és akkor ugye hát Olaszország, ugye mindenki Amalfiba van, ugye ezt mondani se kell, ugye Nápoly, Amalfi, Sorrento ugye egyszerűen megtelt-telt házas, tehát mindenki is kint van, gyakorlatilag szerintem nagyobb lendülettel foglaljuk, mint régen, ugye Rómát vagy Firenzét foglaltuk ilyen mennyiségben, most Amalfi van szinte orvérzésig minden nap. Ami még előfordul, az a városlátogatások most nagyon-nagyon közkedveltek. Párizsba, Rómába, Milánóba nagyon szeretnek kilátogatni egy-egy hétvégére. Vannak, akiknek már nagyon kevés a sztabi, és akkor ilyen péntek vasárnapokat, meg péntek hétfőket készítünk nekik. Ezek is egyébként nagyon, nagyon jó visszajelzésekkel jönnek. Szeretik nagyon, és ugye hát a földközi hajóutak. Nyilván. Úgyhogy ezekből így ez így ismétlődik ugye így a nap folyamán így többször, de nagyon-nagyon erős most az utazási kedv, illetve hát nem is tudom, ez csak erősödik, én azt látom. Mindenki nyaral.
0: Na hát akkor zenélünk, és aztán pedig folytatjuk mi is az utazásunkat, úgyhogy maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antit reggel, 4:10:02 július 8-án ez szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket a Róra Nikóval, a Ramkártrail irodavezetőjével. Említetted, hogy Dubaj visszatért, hogy lekerült a piros listáról, vagy nem tudom pontosan milyen listát mondtál, hogy most már látogatható.
1: Igen, ugye hát március, tudod, ugye én is ugye pont akkor voltam ugye kint, ugye Dubájban, ugye február végén, illetve hát nem Dubájban, ugye végül csak egy napot voltam, de az a lényeg, ugye, hogy egyszerűen ott a derültékből jött ugye ez a közel-keleti helyzet, és gyakorlatilag azóta márciust, áprilist, a májust, és még a júniust is, és ezek a hónapok nagyon erősek a Dubáj szemszögéből nézve, tehát rengetegen látogatják a tavaszi szünet, a húsvét, ez mindig egy csomó család esetében Dubájban végződik, ugye abszolút alkalmas akkor ott még az időjárás, minden program, ugye rengeteg program, rengeteg látnivaló, ezeket mindig vagy a tavaszi, vagy az őszi Dubáj látogatásokba tesszük bele. Nyáron, ugye májustól kezdődően, ugye ott azért az 50 fok, ugye az olyan, mint itt nálunk a 40 fok, tehát ott ugye teljesen az a 10 fok az egyszerűen úgy képzeld el, hogy van, lehet, hogy van róla egy elképzelésünk, de teljesen más megélni kint ez az 50 fokot, nem volt benne szerencsém. És nem mondom, hogy nem látogatták, voltak nyáron is utazók, de ugye most ez a kilátástalan helyzet, ugye, hogy most egyáltalán menni fognak a gépek, nem fognak menni, egyáltalán mi lesz ugye a háború helyzetével, stb. Ugye teljesen visszavette a foglalásokat. És most, hogy a konzuli oldalán a piros besorolásból áttették ugye a sárgába, ami még ugye mindig ugye nem a nyugodt területet jelzi, hanem azt, hogy ugye erősen ajánlott ugye a fokozott figyelemmel kell ugye kísérni ugye a Dubájban lévő történeteket, történéseket, de már utazható, tehát már nem piros, nem tiltott, így már ugye sokkal gyakrabban fordulnak meg, ugye már a héten is ugye gyakrabbak ugye a telefonok, e-mailek ugye Dubáj kapcsán, és akkor ugye vannak, akik egyszerűen úgy hiddel, hogy úgy várták ezt a pillanatot, hogy már másnapra foglaltuk a repülőjegyüket. Ugye egy légitársaság üzemel, ugye folyamatosan ugye ő nem állt le, a másik két légitársaság majd valamikor ősszel fog visszakapcsolódni a körforgásba, tehát az ő járataikra még várunk ugye az őszi szünet foglalásához, de az egy ugye a nemzeti légitársaságoknak ugye a járatai ugye mennek a hét minden napján, és van, aki már tényleg, tehát már most is kint van, már most pont ma fogja egyébként az egyik utasunk is befejezni a nyaralását, mert ahogy sárga lett a terület, és már nem piros, ő azonnal indult másnap. Nyilván most minden ilyen áhított szálloda, amikről tudod, csak így fantáziálunk, vagy látjuk ugye a social felületeken, hogy jaj, majd én is egyszer milyen jó lenne, hogyha ott lógatnám a lábam, ezek most azért nyilván sokkal jobb áron foglalhatók, mint valaha. Tehát az ügyesek, az élelmes vendégek ezeket ugye kihasználják. Mindenki szeretne azért egyszer-egyszer ugye a híres Pálmasziget szállodáiban lakni, úgyhogy ezeket most előszeretettel is nagyon jó áron, természetesen az ő áraikhoz képest jó áron lehet ugye foglalni. Tehát vannak, akik most a nyáron is kimennek, nyilván nem programoznak, ilyenkor nem megyünk megnézni a Burj Khalifát, nem megyünk sivatagi szafárira, nem megyünk ilyen kültéri programokra, de nyaralnak, a medencékben vannak, és hát ugye élvezik ugye ezeket a luxus szolgáltatásokat.
0: Kicsit olyan pihenős.
1: Persze, abszolút a pihenésre mennek, mert mondom, kint 50 fok van, tehát dübörög ugye a nyár, és elviselhetetlen, tehát programozni, ott sorban állni, és menni az attrakciókat nézegetni, egyszerűen fizikailag fáj, amikor kimész, mert olyan szinten hőség van és meleg. Viszont az őszi szüneteseknek már kőkeményen tele programmal, ugye indulnak ugye október közepétől már ugye az őszi szünetre érvényes csomagok, és hát én azt gondolom, hogy mivel kimaradt a tavaszi szünet egy csomó család életében, és ugye ők Dubájt választották volna, így most őket az őszi szünetre foglaljuk át ezekben a napokban is éppen.
0: Hát és biztos, hogy az is izgalmas.
1: Persze, hogy Dubáj, ugye hát velem ugye olyan Dubájról beszélgetni, hogy most akkor dőljenek hátra, és akkor a következő két órában maradok, ha gondolják, de nem, tehát egyszerűen Dubájt, tehát egyszerűen én elhiszem, egyébként van egy nagyon kemény tábor, aki Dubáj rajongó, Dubáj fan, úgy kell elképzelni, őket erről leszedni nem tudod. Télen is, nyáron is, tavasszal is, ősztel is Dubáj a desztinációba utaznak. És van ugye a másik szakasz, aki soha. Tehát, hogy vagy már volt, és soha többet egyszer nem akar visszamenni, vagy pedig alapból elutasítja ő, neki nem kell ez a fényűzés, neki ez mind mesterséges, ez nem az igazi valóság, ez csak egy ámítás, ugye tényleg ez a tábor, ez ha hiszed, hanem ez az irodában ülve van, hogy családokon belül elkülönül. Az egy nagyon érdekes helyzet, mint a feleség ugye már holnap menne, a férj pedig mereven elutasítja ugye az egész Dubáj, még a repülőjegytől is óckodik, nem ugye a programoktól. Egyébként ez ilyen felállásnak is sokszor az a vége, hogy elutaznak, és egyébként sokszor tudtuk már megfordítani, és a férj is úgy jött haza, hogy na jó, azért ez nem volt annyira mégsem rossz. De vannak ilyen nagyon erős táborok, és akik pedig csak úgy vannak, hogy szeretnék egyszer látni, vagy ilyen teljesen olyan nekik, mint mondjuk az összes többi úti cél, mondjuk Törökország, vagy Zanzibár, vagy mit tudom én, nem igazán látom, hogy ezt nem ők rezzenne, hát nyilván ők pedig mindenképp látni akarják, ugye ezt a 4-5 top destináció, vagy 4-5 top látnivalót, ugye ezen a destináción Dubájban, ezt mindenki szeretné egyszer látni az életében, és az őszi szünet, majd a tavasz, vagy a mi az, ami utána jön, a téli szünet, ugye, és majd remélhetőleg, hogyha minden így marad, minimum így marad, hanem ugye jobb lesz, akkor majd a következő tavaszi szünet azokra, hogy programozz, hogy az egész napodat tele tegyük, elmenj a sivatagba, tényleg egy ilyen Jeep Safari-ra, vagy Burj Khalifa, ugye, Pálmasziget, Óváros, az Újváros, Aranypiac, Fűszerpiac, Abu Dhabiba átmenni, hajókiránduláson részt venni, bemenni, ugye majd, most ugye lezárták ugye a Burj Al Arabot, ugye felújítás zajlik ugye a híres vitorlás szállodában, de nekem a programok közül ezt imádták a legjobban a vendégek, ugye nem nagyon ritkán van arra bárkinek lehetősége, hogy ugye a hatalmas vitorlás szállodába foglaljon akár ugye egy éjszakát is. De van egy olyan lehetőség, hogy egy ilyen órás túra alatt egy idegenvezető segítségével végig tudod járni a lakosztályokat, bent el tudsz fogyasztani egy aranyporos kapucsinót, megadják az egésznek a módját, aztán végén kikísérnek. Ez a legfájóbb pontja egyébként az egész túrának, amikor el kell hagyni, de hogy ez most sajnos egészen 2028-ig ez a túra, ez most nem lesz ugye a felújítás miatt, de már láttuk a terveket kintről, tehát a hiteles terveket, nem ezeket, amiket így feldobál ugye a social felület, hanem ami már tényleg hiteles, és nagyon-nagyon varázslatos formájában fog visszatérni, úgyhogy ez a program, ez most nincs, de ez a program szerintem 28-ban még jobban fog ütni.
0: Na hát majd meglátjuk, majd beszélünk róla akkor is. Zenélünk, aztán rátérünk a Last Minute-re, mert arról is mindig lehet, és van mit beszélni, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: ez az Antrit reggel, 2 perc múlva 9:30 lesz július 8-án szerdán, és akkor folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, a Ramkárt Rebel irodavezetőjével. A Last Minute-et ígértem a végére, hogy tegyük egy kicsit tisztába ezt a fogalmat, hogy mit is jelent ez, mert hogy vannak azért félreértések ezzel kapcsolatban.
1: Igen, a Last Minute, ugye ez már Last Minute ajánlatként, ugye gyakorlatilag az első járatok indulása óta, ugye ez van egész nyáron, tehát ennek nincs így szezonja, hogy mikor van Last Minute. Ez folyamatosan van, és mindig azon a héten, az azon a héten induló utolsó helyeket jelenti ugye a Last Minute. De itt így, ahogy mondod, itt a fogalommal van általában egy pici zavar, mert a Last Minute ugye sokak szemében jelenti a maradékot, a maradék helyeket, amit valahol jól is fogalmazunk, de nem a minőség szempontjából maradék ez mindig, hanem ugye van egy chartergép, mondjuk egy 180 fő, ott marad mondjuk 4 hely a gépen, nyilván az iroda mindenki légitársaság érdeke, hogy ugye el legyen adva az a 4 hely, ha már nem is a rendes áron, de legalább ugye egy minimális ugye áron, ugye, hogy ne maradjon ugye üresen, így kell elképzelni, illetve marad mondjuk abban a szállodában, vagy apartmanban még mondjuk 2 szoba, és nyilván ugye ezek már az irodák által előre ki vannak fizetve, ezek a szobák, tehát nyilván jó lenne, ugye, hogyha valaki, ha egy picit csökkentett áron is, de valaki ugye elvinni, ugye, amit mi már megvásároltunk, ez ugye a Last Minute akció, ez erre épül, ugye ez az árazása. Ezeket úgy kell keresni, hogy olyat, hogy most mik lesznek a Last Minute árak augusztusban, hát erre ugye ebből kifolyólag, hogyha ezt megértjük, hogy mit jelent, ugye erre nem lehet válaszolni, mert egyébként nem hiszem, hogy akkor a döbbenetes Last Minute akciók lesznek, mert mindent elvisznek a vendégek tele áron, tehát nincs nagyon szükség arra, hogy Last Minute-et hirdessen bármelyik partner, mert rengeteg az utazó jelenleg, szerintem megint többen vannak, mint a kínálat, amit tudunk nyújtani. De ez tényleg azt jelenti, hogy nálunk is sok utas szereti ugye a Last Minute akciókat, egy csomót spórolnak ugye rajta ezeken a foglalásokon, de tisztában vannak azzal, hogy mondjuk bejönnek hétfőn, megnézzük a Last Minute akciókat, és lehet, hogy egy keddi vagy egy szerda indulást már is találtunk nekik mondjuk valamelyik görög szigetre. És a másik, amit értenek, hogyha az a Last Minute akció megvan, és mondjuk kijött, hogy mondjuk nem tudom, az egyik görög sziget, mondjuk Zakynthos, keddi indulással vagy szerdai indulással hoz egy nagyon jó árat, akkor itt már az, hogy de az még nézzen a tengerre, vagy nézzen a medencére, vagy nézzen a medencére és a tengerre, és mi lenne, ha még pótágyaznánk, vagy még eljönne a szomszéd még 2 fővel, vagy még a család, vagy a mama, vagy a valaki, erre ott nincs lehetőség, mert ezeket az akciókat kiszórják, országosan foglalják, és arra, hogy még ezt a Last Minute-et akár eltegyük opcióba, vagy tartsuk még pár napig, amíg gondolkodik rajta a család, vagy erre nincs a lehetőség.
0: Igen.
1: Tehát akik ezt jól csinálják, vagy évről évre jó Last Minute áron tudnak utazni, ők értik azt, hogy ez a megmaradt hely, de nem a, hogy mondjam ezt szépen, nem az a vége, tehát nem a rossz oldalt jelenti, ez nagyon jó akciók vannak egyébként, nagyon-nagyon jó szállodák is akcióznak, mert ugye náluk is marad néha egy-egy hely, ezt megértik, és azt is keresik benne, és már ők úgy állnak az egészhez hozzá, nyilván az okmányaik érvényesek, ugye ez a fő szempont, ha nem érvényes, nem kell azt mintet nézni, mert ugye ott, tehát ezeket az alapfeltételeket ugye az utasnak tudnia kell ugye otthon, hogy ő készen áll akár arra, hogy nagyon jó áron, de mondjuk már holnap indulnia kell ez miatt a nagyon jó ár miatt. És abszolút erre van a Last Minute. Tehát most kérni az augusztusi Last Minute árakat ugye teljesen nem releváns kérdés, mert ugye nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy lesz-e, és azt se tudjuk, hogyha majd lesz, akkor ugye milyen áron, vagy melyik hotel akcióz. Ezeket nem lehet előre tudni, de évről évre vannak, akik tényleg nálunk is nagyon sok pénzt megtakarítanak, mert mindenük adott ahhoz, hogy utazzanak, tehát pikpak össze tudnak pakolni, meg vannak a dokumentumaik, az utazási okmányaik, és akár mondjuk hétfőn bejönnek, és már kedden indulnak. Úgyhogy ezt a pár napon belüli indulást jelenti ez a Last Minute, a megmaradt, de nem feltétlen rossz, hanem a megmaradt helyekre, amiket még az iroda szeretne eladni egy mérsékelt áron.
0: Hát nyilván, de a nevében is benne van a Last Minute, tehát hogy
1: hát igen, de ez mindig ennyi jó erről van rá, 2 mondatot. Igen, mert azt látjuk, ugye, hogy mikor nekünk is rengeteg e-mail érkezik, és nagyon-nagyon jól esik, hogy tudod, rengeteg az utazási iroda, és hogy hozzánk érkezik be az az e-mail, és nagyon nagy lendülettel mindig szeretünk ezeknek nekiállni, viszont most egy augusztusra mi várható Last Minute-ben, hát ugye nem tudom, mert azt se tudom, hogy egyáltalán lesznek-e helyek. Ha tavalyi évből indulok ki, akkor nem, hogy Last Minute nem volt, hanem a meglévő garanciális helyeinkre jöttek volna dupla annyian, mint a hány hely volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy a utazási kedv semmit nem csökkent, úgyhogy nem feltétlen gondolom, hogy itt egy olyan nagyon-nagyon Last Minute nyári szezon van előttünk. Sokkal inkább gondolom, hogy jó ezt előre befoglalni, és akkor tudni azt, hogy megyünk nyaralni.
0: Így van. Na hát akkor majd 2 hét múlva találkozunk legközelebb, úgyhogy várunk akkor is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót.
1: Köszönöm.
0: A folytatásban pedig Szőke Anikó gasztro szakember érkezik, megkezdjük az Antrit gasztrót, és ezúttal a dinnyével foglalkozunk, hiszen annak is szezonja van, ahogy az utazásnak is, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Antrit reggel.
2: Rádió Antrit.

0: ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát a más nem is nagyon hozhattál volna, mint a nyár igazi slágerét, a dinnyét. Mit lehet erről tudni?
1: Igen, ugye amikor beköszönt a kánikula, szinte nincs olyan család, ahol ne kerülne az asztalra egy jó hideg szelet görög vagy sárga dinnye. Hogy a dinnye őshazája Afrika, egészen pontosan a mai Szudán és Egyiptomnak a területe, már több mint 4000 évvel ezelőtt termesztették. Az egyiptomi fáraók sírjában is találtak dinnyemagokat, mert úgy hitték, hogy a túlvilágon is szükség lesz majd rájuk, ugye a táplálék szempontjából.
0: Hoppácska.
1: És később pedig a kereskedők révén jutott el a földközi tenger térségébe, majd Európába, és Magyarországon pedig a 16.-17. századtól vált egyre elterjedtebbé. Ugye ma hazánk Európa egyik legjelentősebb dinnyetermesztő országa, a magyar dinnye pedig kiváló minősége miatt külföldön is keresett.
0: És a gyümölcs ez, vagy? És a gyümölcs ez, vagy mi ez?
1: Igen, hát bár sokan gyümölcsként gondolunk rá, a görög dinnye botani.

0: görögdinnyét, mert hogy tök íze van.
1: Biztos, hogy nincs megérve. Egyébként beszélhetünk erről is, hogy mi a jellege annak, ami már megérett dinnye.
0: Na, beszéljünk róla.
1: Na, igen. Ugye, hogy akkor hogyan is tudjuk ezt megállapítani? Ugye több jel is segít. Az egyik legfontosabb az úgynevezett talajfolt. Ez a rész, ahol a dinnye a földön feküdt. Ha ez a folt krémsárga vagy vajszínű, akkor a termés valószínűleg megérett. Ha viszont fehér vagy zöldes, érdes, inkább érdemes akkor inkább másikat választani. Az érett dinnye héja mattabb, a kocsánya kissé el van száradva, és ha megkopogtatjuk, akkor mélyebb, tompább kongó hangot ad, és fontos az is, hogy a méretéhez képest nehéz legyen, mert ez magas víztartalomra és lédúságra utal.
0: Ezt a kopogtatás annyira jó, mikor beindul a dinnye szezon, és akkor látod, hogy igen, középkorú férfiak kopogtatják.
1: De máshogy nem tudja hazavinni a mézét és dinnyét a családnak, csak hogyha bekopog. Ugye ez a régi magyar hagyomány, hogy ezt megkopogtatjuk.
0: Igen.
1: És tényleg ez önmagában nem elég, hanem minden más egyebet is akkor szemléljünk meg és nézzük meg.
0: Tehát a lényeg az, hogyha mélyebb, tompább is kong, akkor érett a dinnye.
1: És hogyha ez a kocsán része van száradva, és ha a folt az krémsárga, így van.
0: Jó, oké, akkor most már tudjuk, hogy mit kell hallani, amikor kopogtatjuk, mert szerintem sokan csak úgy kopogtatjuk.
1: Igen, jó mély hangot, igen, dobszó.
0: Ó, nagyon jó.
1: És ide a görög dinnyéről még azt is tudjuk, hogy 90% a víz, ezért kiválóan fog hidratálni itt a nyári hőségben, emellett jelentős mennyiségű C, A vitamin, káliumot, likopint is tartalmaz, ugye ami erős antioxidáns, és a paradicsomban is megtalálható, és a dinnye élénk piros színért felelős.
0: Ó, nagyon jó. És hogyha már a piros szín, akkor ugye van a dinnyének nem csak a piros színe van, hanem van egy ilyen fehér része, ami kicsit ilyen savanykás, kesernyés.
1: Igen,
0: de azt is megeszik sokan.
1: Igen, sokszor egyébként az állatoknak adtuk, vagy adták, de savanyúságként is elkészíthető. Ázsiában gyakran párolják wokban, sütik, magokat pedig megpirítva snackként fogyasztják, mivel értékes fehérjét és egészséges zsírsavakat is tartalmaz.
0: Aztán, ezt nem is tudtam. Na hát ez nyilvánvalóan, hogy lehet, hogy a magyar dinnye az nagyon-nagyon jó, és egész Európában viszik, de hát nem a miénk a legdrágább.
1: Nem, sőt, nem, pedig mi is meglepődünk néha a standok biztos. Előtt. Ugye a legdrágább dinnyéről beszélhetünk, akkor Japán fog eszünkbe jutni. Ez a híres Denske dinnye, amely kizárólag Hokkaidó szigetén terem, különleges fekete héjáról ismert. És az első termések minden évben aukcióra kerülnek, ahol a legszebb példányokért akár több millió forintnak megfelelő összeget is fizetnek. Ugyancsak Japánban terem a Yubari King, ez sárga dinnye, amelyet gyakran párban értékesítenek. Egy-egy ilyen különlegesen szép páros ára rekordévekben meghaladja 10 millió forintnak megfelelő összeget. Ezeket nem hétköznapi fogyasztásra szánják, hanem presztízs ajándékoknak.
0: Ó, értem. És melyik a legfinomabb dinnye? Legközelebb hát azt keressük.
1: Igen, hát erre nincs egyetlen helyes válasz sem. Ugye a szakemberek szerint nem elsősorban a fajta, hanem az érettség, a megfelelő termesztési körülmények, a napsütéses órák száma és a szüret időpontja fogja ezt meghatározni. Egy frissen szedett, teljesen beérett magyar dinnye sokszor ízletesebb, mint egy messziről szállított drága különlegesség.
0: És mikor van ennek a szezonja?
1: Hát itt nálunk hazánkban július elejétől szeptember elejéig, ilyenkor érdemes a hazai termelőtől vagy megbízható árustól vásárolni. A frissen szedett magyar dinnye nem csak zamatosabb, hanem rövidebb szállítási idő miatt környezetvédelmi szempontból is kedvezőbb választás lehet.
0: Az már egyszer biztos, hogy nem kell repülőztetni, meg hajóztatni azt a dinnyét, hogy az asztalunkra kerüljön. Nyilvánvalóan a természetnek is könnyebb úgy. No, hát egyszer ennyi, elmegyünk zenélni, aztán pedig rátérünk az ilyen különlegességekre, mert nem csak arról van szó, hogy így felszeleteljük, jó hidegen megesszük, hanem bármit is lehet belőle készíteni. Úgyhogy ezzel folytatjuk, maradjon velünk. Andrit reggel. Let me tell you.

0: ez továbbra is az Antrit Gasztró, folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztró szakemberrel, a dinnyéről diskurálunk a mai reggelben, és hát átbeszéltünk már, hogy honnan származik, a legdrágábbról is beszéltünk, hogy igazából nem gyümölcs, hanem tökféle, vagy valami ilyesmi hangzott el, és hát beszéljünk arról, hogy nem csak arra lehet felhasználni, hogy szépen egy szeletet, egy karét vágunk belőle, és azt jól elmajszoljuk, úgyhogy a fülünkig dinnyések vagyunk, hanem csomó minden más lehet készíteni.
1: Igen, ugye a legismertebb különlegesség kétség kívül a sárga dinnye pármai sonkával. Ez az olasz klasszikus azért működik ennyire jól, mert a sárga dinnye mézédes íze tökéletes egyensúly fog alkotni a hosszú ideig érlelt enyhén sós sonkával. Itt a tálalásnál figyelhetünk arra, hogy a lehűtött dinnyét cikkekre vágjuk, vékony szelet pármai sonkával körbe fogjuk tekerni, frissen őrölt borssal, néhány bazsalikon vagy mentalevéllel fogjuk díszíteni, végül pedig egy pár csepp extra szűz olívolajjal vagy balzsam ecet krémmel koronázzuk meg. Nagyon elegáns előétel, és pár perc alatt el is tud készülni.
0: Ez igazán jól hangzik egyébként, tényleg. Így kicsit érzem az ízeket,
1: igen,
0: a számban.
1: Igen, még az illatát is ajánl a
0: dinnyének. Igen. Na de hát nem csak ez van, van magyar konyha is.
1: Igen, itt pedig egy izgalmas nyári leves, a tokai dinnyeleves. Itt a sárga dinnyét turmixoljuk, kevés száraz vagy félédes tokai borral, egy kevés tejszínnel vagy görög joghurttal ízesítjük, mézzel, citromlével, vaníliával és egy csipet őrölt gyömbérrel. Alaposan lehűtjük, majd pirított mandulával, mentalevelekkel és apró dinnyegolyókkal fogjuk tálalni. Ez a leves egyszerre frissítő, elegáns és szintén különleges.
0: Hát az biztos, hogy az. De most ez a sárga dinnye volt eddig.
1: Igen.
0: Amiről nem sok szó esett, de a görög dinnyéről annál több, és gondolom, hogy az is felhasználható mindenféle módon.
1: Igen, nagyon népszerű most már szerte a világban ez a görög dinnye saláta. Kockára vágott dinnyéhez fetasajt, uborka, lilahagyma, friss menta és rukkola kerül. Az öntet csupán olívaolajból, lime, citromlevéből, kevés mézből és frissen őrölt borsból áll. A sós sajt és az édes dinnye párosítása elsőre szokatlanak tűnhet, de aki egyszer megkóstolja, rendszerint visszatér hozzá.
0: Ezt lehet rukkola nélkül is?
1: Persze.
0: Akkor jó. Valahogy ki nem állhatom.
1: Vagy egy madár saláta, nem tudom mennyire
0: az jobban az inkább,
1: passzol,
0: az inkább
1: bejön. Itt a fantáziát el lehet engedni, egy kicsit lehetünk rugalmasabbak.
0: Szuper. Na hát akkor próbálja ki. Aztán írja majd meg nekünk, vagy mondja.
1: Melyikkel finomabb.
0: Hogy jobb. És egyébként én hallottam, hogy grillezni is lehet a görög dinnyét.
1: Igen, és meglepően jól viselkedik, ugye azt gondolnák, hogy a hő hatására akár összeesik.
0: Hát 90% a víz, az előbb beszéltük, az elpárolog, nem?
1: Igen, de ugye vastag szeleteket fogunk vágni, és a forró grillácson oldalanként 2-2 percig sütjük, cukortartalma enyhén karamellizálódni fog, füstös aromát kap, miközben belül ez a lédús jellege meg fog maradni. Grillezett csirkemellhez, sertésszűzhöz, marhahúshoz kiváló köret, és egy kevés balzsamecet, morzsolt, fetasaj, szintén friss kakukkfű még izgalmasabbá teheti ezt a fogást.
0: Nagyon jó, na ezt is próbálja ki, és akkor majd szóljon nekünk, hogy sikerült. Térjünk vissza egy picit a sárga dinnyéhez, amit szárnyasokhoz tökéletesen lehet alkalmazni.
1: Igen, gyümölcs szalszát lehet ebből készíteni, grillezett pulykamellhez vagy kacsamellhez. Itt a sárga dinnyét apró kockára vágjuk, hozzáadjuk a mangót, piros kaliforniai paprikát, lilahagymát, koriandert, csilit, lájmot, és ez a friss saláta, ez a szalsza különlegesen jól fog harmonizálni a grillezett húsokkal.
0: Nagyon érdekes, tényleg a szalszáról sem a dinnye jut eszünkbe.
1: Igen, meg itt egy kicsit már nyitottnak kell lenni a magyar gyomornak, egy picit befogadónak kell lenni ezeket az ízekhez.
0: De hogyha már ezt esetleg furcsának találja, akkor a következő lesz az igazán furcsa.
1: Igen, ez a barbecue sauce készíthető a görög dinnyéből.
0: Görög dinnyéből.
1: Pürésítve kevés paradicsommal, fokhajmával, füstölt paprikával, almaecettel és barna cukorral lassan besűrítjük. Ez egyébként különleges gyümölcsös barbecue sauce fogunk kapni, mert sejtés oldalashoz vagy csirkeszány mellé fantasztikus lesz.
0: Agyam eldobom tényleg, hogy ilyenek vannak. Hát vagy menjünk tovább kicsit a hagyományosabb felhasználás felé.
1: Hát akkor egy fagylalt különlegesség. Igen,
0: például.
1: Mondjuk az a kettő között van, a szörbe és a fagylalt között. A lényeg az, hogy a kifagyasztott görög dinnye kockákat leturmixoljuk, lámlevélvel, kevés mézzel és mentalevelekkel fogjuk majd ízesíteni. az eredmény egy ilyen krémes, cukorszegény, frissítő nyári fagylaltszerűség, amelyhez még fagylaltgép sem szükséges, otthon el tudjuk készíteni.
0: Ilyet láttam már, hogy a fagyasztott gyümölcsöt turmixolták le, és akkor lett belőle ez az ilyen kicsit jeges.
1: Igen, hát ez szörbé állag, igen.
0: Szörbé, ez az, igen, ez az. No, igen, van még?
1: Igen, desszertekre is rátérhetünk. Ugye nagyon elegáns ez a sárga dinnyés pannakotta például. Ugye vaníliás tejszínből készítjük el a pannakottát, sárga dinnye pürével és néhány csepp tokai aszúval ízesítjük, és ezeket zselével fogjuk rétegezni. Tálaláskor pirított pisztáciával és friss mentalevéllel fogjuk díszíteni.
0: Ez is nagyon-nagyon jól hangzik, és akkor térjünk vissza az extrém vonalra, mert hogy létezik olyan, hogy dinnye pizza.
1: Igen, nagyon látványos. Egy vastag görög dinnye korongot fogunk leszeretelni, amelyre görög joghurtot vagy mascarpone-t fogunk majd kenni, majd epret, áfonyát, málnát, kivit, szőlőt, aprított pisztáciát szórunk, és végül mézzel locsoljuk meg. Egy gyerek zsúrok kedvence, de egy nyári vacsora végén is remek befejező fogás lehet.
0: Lehet belőle még grillezett sárga dinnyét, vaníliafagylalttal is lehet készíteni, meg limonádét, hoztál itt a recepteket, úgyhogy a következő blogban majd rájuk térünk. De egy picit a fine diningra térjünk ki, mert hogy hát ez egyébként mindig egy érdekes téma.
1: Igen, egy kuriózum is, ugye a dinnye már a szevicségben, tartárokban, hideg előételekben füstölt halak mellé is megjelenik. Lazacsal, tonhallal vagy füstölt pisztránggal párosítva meglepően harmonikus, mert természetes édessége szépen ellensúlyozza a halatnak a sós, karakteres ízét.
0: Na hát akkor több mindenre fel lehet használni azt a dinnyét, mint hogy nyilván elmajszolni is nagyon jó, csak úgy magában. De hogyha esetleg megunnánk így a hatalmas dinnye szezonban, akkor bármit is készíthetünk belőle, például remek italokat, amikkel folytatjuk a dalok után. Ez az Antrit reggel.

0: dalok helyett dal után folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztroszakemberrel az Antrit Gasztróban. A dinnyéről társaságunk most már elég régóta, és ígértem, hogy italokkal folytatjuk, mert hogy hát hoztál nekünk csomó-csomó italreceptet. Térjünk rá először a kicsit ilyen klasszikusabb, sokak által kedvelt limonádéra, a dinnye limonádéra.
1: Igen, az alkoholmentes változata. Uh-huh. Ez 4 adagra készül ez a recept. Ez 60 deka görög dinnye, 1 citromleve, 1 lámleve, 1 evőkanál méz vagy cukorszirup, 6-8 mentalevél, és 1 liter hideg szénsavmentes víz. Az elkészítése, a dinnyét leturmixoljuk, átszűrjük, majd összekeverjük a citrom, lámlével, mézzel és a vízzel, és mentával fogjuk egy kicsit tovább hűteni, díszíteni, hogy a jeget, citromkarikát, mentalevet adunk hozzá, és ezt nagyon meleg szívvel ajánlom ezekre a forró napokra.
0: Hát biztos, hogy nagyon-nagyon frissítő lehet, a limonádi alapból frissítő dinnyével, meg aztán, biztos, hogy még inkább, de hát nyilvánvalóan a múltkor is alkoholizáltunk egy picikét, így korán reggel, ugye mi volt a Vladimir,
1: igen.
0: Volt a paradicsom kapcsán, most pedig hát a dinnyét is föl lehet önteni mindennel, bármivel szinte.
1: Igen, ugye habzóból, meg hát a bor megint szexáthoz kapcsolódóan nem lehet kihagyni, a dinnye fröccs, vagy dinnye spritz, a dinnye fröccs 1 deciliter dinnyepüré, 1 deciliter száraz fehérbor, 1 deciliter szóda, és ez nyilván lehet ezt is alkalomnak megfelelően kicsit több borra, több dinnyével, vagy több szódavízzel készíteni, de ez is egy ilyen különleges ízkapcsolat lehet. Jéggel is lehet egy kicsit még felturbózni itt a forró napokon.
0: Érdekes, hogy a proszekkóhoz is kell szódavíz.
1: Igen, mert kicsit lazítja egy kicsit ezt a...
0: Mi csináltuk annak idején még gimnazistánként, hogy a dinnyi bevágtunk egy lukat, és beleöntöttük, beleállítottuk a vodkát, és akkor az szépen belefolyt.
1: Igen, szokták ezt is, vagy nem is vágják föl, hanem belefecskendezik a vodkát, vagy...
0: Nem ajánlom.
1: Dinnyelikört.
0: Nem ajánlom, nem jó.
1: Biztos, hogy nem volt kellemes, ugye?
0: Nem. Közben sem, meg utána sem. No, menjünk tovább, hogy van dinnye tonik, ami azért érdekes, mert hogy nem passzol így a fejemben legalábbis egymáshoz a tonik keserülje meg a dinnye édessége.
1: De pont ez fogja gyönyörűen kiemelni egymást. Hmm. Kicsit olyan felnőttesebb ital. Ez is alkoholmentes, 1 deciliter dinnyepüré, 2 deciliter tonik, lime, jég, és esetleg koktélként el lehet nyugodtan készíteni, és tényleg, hogyha vezetnek, vagy nincs kedvük alkoholt fogyasztani, akkor mégis egy ilyen kesernyés ízhatást fognak majd kapni.
0: Na hát akkor... Tényleg rengeteg mindent lehet csinálni a dinnyéből, felhasználni, grillezni, fagyira, pizza, mindenre föl lehet használni, és még italokat is lehet belőle készíteni. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, minden
0: sokat
1: jót.
0: Tanultunk. Szia-szia! És hát ott tartunk most, hogy én is elköszönök, mozgalmas volt reggel, nosztalgiáztunk, utaztunk, még ő pedig dinnyéztünk, ugyebár ajánlom magunkat továbbra is, holnap reggel ismét együtt, addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet,

0: Miklósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Erősebb védelemre és együttműködésre van szükség a NATO-ban. Megkapja Havasi Bertalan a végkielégítését. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook oldalán. A külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Az idei csúcsot Ankarában rendezik, a helyszínnek is jelentősége van, hiszen Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője, Európa a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál, mutatott rá Orbán Anita. Havasi Bertalan mégis megkapja a neki, mint volt államtitkárnak járó nagyjából 7,8 millió forintos végkielégítést. A Fidesz kommunikációs igazgatójának a miniszterelnökség levélben ismerte el, hogy van jogalap a kifizetésre, amelyet havi részletekben folyósítanak, írta a Népszava. A döntést a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Ducsai Zsuzsanna közölte levélben Havasival. A kormányzat ugyanakkor arra kérte Havasit, hogy a pénzt jótékony célra ajánlja fel. A volt helyettes államtitkára felvetésre úgy reagált, hogy átgondolja. A Tisza kormány korábban belengedte, hogy nem fizetné ki a volt fideszes államtitkároknak járó végkielégítést, a volt sajtófőnök erre perrel fenyegetett. Az országgyűlés lezárta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslat vitáját, majd napirend utáni felszólalással fejezte be a kedreggel kezdődött, a szerdai napra átnyúló ülésnapot. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka szerint a javaslat az előző kormány által bevezetett jó rendszert még jobbá teszi, ezért a KDNP támogatja azt. Ráki Zsolt, a Tisza képviselője szerint indokolt a gazdák megsegítése, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kártalanítás közpénz felhasználásával történik, és nem növeli a bruttó hazai terméket, hangsúlyozta a gazdák proaktivitásának fontosságát a károk enyhítésében. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparág fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölt az építési vállalkozók országos szakszövetsége kedden az MTI-vel az általa készített 2026-27-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, az idén még hiány fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el. A kapacitások rendelkezésre állnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 20. 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Túl vagyunk a híreken, most pedig jöjjön az, amiért sokan velünk tartanak a legjobb zenék. Szerda van, július 8-a, akár dolgoznak, akár úton vannak, vagy éppen otthon töltik a délelőttöt. Örülünk, hogy velünk vannak.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 8-a szerda van, a gyerekek javában élvezik a vakációt, sok családban pedig most kezdődnek az igazi nyári kalandok, mindeközben pedig ne feledkezzenek meg Ellák nevű ismerőseikről, a mai napon bizony nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Egy hidegfront hatására felhősebb idővel indul a nap, és néha kisebb eső zápor is előfordulhat, napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésű lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél erős lesz, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap sok napsütés várható, amely csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kis erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, holnap napközben majd 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Rádió Andrit! Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Azt hiszem, egyre többen érzik Szekszárdon is, hogy a nyarak már nem olyanok, mint régen. Hosszabbak a száraz időszakok, kevesebb az eső, amikor pedig megérkezik egy nagyobb zápor, pillanatok alatt el is folyik a víz. Pedig ezt az esővizet nagyon egyszerűen hasznosítani lehetne a kertben. Hogyha van veteményesük, vagy akár csak néhány magas ágyásuk, már egy kisebb esővízgyűjtő tartállyal is rengeteget spórolhatunk. Ráadásul a növények is szeretik ezt a vizet, hiszen lágyabb, nincs benne klór, így a paradicsom, a paprika, az uborka vagy a saláta is meghálálja a természetes öntözést. A lényeg, hogy megfelelő méretű tartályt válasszunk, figyeljünk a szűrésre és időnként tisztítsuk is ki a rendszert, hogyha pedig nagyobb kertünk van, akkor több tartályt is összeköthetünk, hogy a csapadékból minél többet eltároljunk. A mostani meleg napokon pedig arra is érdemes figyelni, hogy inkább korra reggel vagy este locsoljunk, így sokkal kevesebb víz párolog el. Néhány egyszerű megoldással nem csak a vízszemlén lehet spórolni, hanem a környezetért is tehetünk egy apró, de annál fontosabb lépést. Néha tényleg elég csak annyi, hogy nem hagyjuk veszni azt, amit az ég ingyen ad.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő zenekar neve szinte egyet jelent a jó kedvel és a 90-es évek végének könnyed rock hangzásával. A kaliforniai Smash Mouth nem csak slágereivel, hanem filmekben felcsendülő dalaival is világszerte ismerté vált. Már is ők zenélnek itt nálunk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Rövidesen érkeznek a hírek, hogy semmiről ne maradjanak le mindjárt 11 óra, utána pedig már folytatjuk is a délelőttöt a legjobb zenékkel és a megszokott jó hangulattal. Maradjanak velünk, pillanatokon belül jövök is vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
0: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A Szász étteremben ma magyaros burgonya levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü csirke paprikás galuskával, a B menü pedig csülök péknémódra. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz rántott csirkecomb filé sok magvas rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes nudli eperlekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék Stefánia vagdaltal, vagy kérhető eszterházi sertésragú tésztával. A C-menü pedig borsos mézes mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Automatikusan jár a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás. Partnerséget kérnek a dinnyetermelők az áruházláncoktól. Atka okozza a tömeges kagylópusztulást a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400.000 gyermek után fog járni, közölte a PM. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnyeárát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MT-vel. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozta. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdínje júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kedden a honlapján, megjegyezve ez visszatérő jelenség kánikula idején. Az amúri kagyló tömeges pusztulását már évekkel ezelőtt 2007. júliusában is tapasztalták a Tiszató Abátszalóki medencéjében. Majd 2008-2010 és 2025 nyarán is előfordult kánikula idején, emlékeztettek. Mint írták, ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, abból adódóan, hogy nem őshonos Európában. A magyarországi vizekben ugyanis él egy vízi atkafaj, amely a kagyló köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe, melyen keresztül bakteriális fertőzés alakulhat ki. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt, közölték amerikai tisztviselők kedden. A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős irodája azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadás ért több a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Az Irán számára adott mentesség a kőolaj eladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A híreket követően folytatjuk műsorunkat a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Szerda van, közeledik a déli harangszó is, de addig még rengeteg jó dal vár hallgatóinkra, maradjanak velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

budapesti rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha péntek estére még nincs programjuk, de szívesen mozdulnának ki egy kicsit, akkor van egy nagyon jó ötletünk. A Szekszárdi Sportközpont ismét esti túrára hívja a természetkedvelőket, ahol ezúttal naplementében, majd az esti fények között fedezhetjük fel a város környékének egyik legszebb részét. A találkozó pénteken este 6 órakor lesz a Kápolna téren, innen indul a körülbelül 9 kilométeres útvonal. Az első megálló a Cserhát tető kilátó terasza lesz, ahol még a lenyugvó nap fényében gyönyörködhetünk a tájban, majd innen a Bati kereszt kilátó felé vezet az út. A túra nagyjából 2,5-3 órás, kényelmes tempóban teljesíthető, és körülbelül 200 méter szintemelkedéssel kell számolni. Érdemes zseblámpát vagy fejlámpát vinni, felvenni egy kényelmes sport vagy túracipőt, valamint a hűvösebb estére egy pulóvert vagy szélcsekit is bedobni a hátizsákba. Természetesen víz és egy kis harapnivaló sem árt. Hogyha pedig kérdésük van a programmal kapcsolatban, minden információt megtalálnak a Szekszárdi Sportközpont felületén. Jó túrázást kívánunk Önöknek!
1: Szekszárdi Rádió, minden szekszárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy augusztus végi programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Augusztus 22-én rendezik meg a 18. Borok és Húrok Fesztivált a Vármegyeházán Szekszárdon, ahol egész nap a történelem, a zene és természetesen a szekszárdi borok kerülnek a középpontba. A program egy izgalmas történész beszélgetéssel indul a Mohácsi csatáról, ezt követően pedig egész délután és este koncertek, középkori dallamok, népzenei előadások és megemlékezések váltják egymást. Fellép többek között a Medinai Tambura zenekar, a Szekszárdi Gitár Kvartett, az estét pedig majd a Vágtázó Csoda Szalvas koncertje zárja. A fesztivál különlegessége, hogy a történészek a nap folyamán személyesen is várják az érdeklődőket, így bárki felteti kérdéseit a Mohácsi csatával kapcsolatban. A jó hangulatról pedig a koncertek mellett borkóstolók is gondoskodnak. Hogyha tehát egy tartalmas kulturális programra vágynak augusztus végén, akkor érdemes lesz ellátogatni a Szekszárdi Vármegyeházára, a Borok és Húrok Fesztiválra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hidegmeleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, Gerjen! Hey, hey, hey!
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma magyaros burgonya levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü csirke paprikás galuskával, a B menü pedig csülök péknémódra. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz rántott csirkecomb filé sok magvas rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes nudli eperlekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható tökfőzelék Stefánia vagdaltal, vagy kérhető Eszterházi sertésragú tésztával. A C-menü pedig borsos mézes mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés együttes tudott annyiszor megújulni, mint a Black Eyed Peas. A hip-hoptól a popon át az elektronikus zenéig számtalan stílusban alkottak maradandót, dalaik pedig hosszú évek óta bulik és a rádiók állandó szereplői. Jön most egy újabb nagy sláger tőlük.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Dalma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb híreim, utána pedig természetesen visszatérek én is, és hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Köszönöm, hogy ezt a délelőttöt velünk töltötte, a hírek után pedig újra találkozhatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Szekszárd. Minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
1: Egy autózás, számtalan jogsértés. Történelmi siker a bátaszéki karatésoknál. Szeles szerdára készülhetünk, kisebb záporokkal, zivatarokkal. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Hétfőn is szabadtéri tüzekhez riasztották a vármegye tűzoltóit. 100 négyzetméteren égett le a szállt fő hétfő reggel Regőben, a 61-es számú főút 50. kilométerénél, a Halastó töltésén. A helyszínre a dombovári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 200 négyzetméternyi területen foltokban száraz növényzet égett hétfő délután Nakon, egy Petőfi utcai ingatlan hátsó részén. A tűzeset ez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a káresetet. Tolna vármegyében idén eddig 105 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez, a beavatkozások során több mint 72 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 218 tűzoltógépjárműre volt szükség. A Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság szakemberei a műszaki áruházok bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára, amelyek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, ezért kiemelten fontos, hogy használóik tisztában legyenek a biztonságos közlekedés alapvető szabályaival. Ennek érdekében a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság baleset megelőzési tájékoztatókat juttat el azokba a műszaki áruházakba, ahol elektromos rollereket is forgalmaznak. László Bernadett rendőr főtörzsőrmester július 6-án egy szekszárdi műszaki áruházban adta át a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden elektromos rollert vásárló részére átadják, így a közlekedésbiztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védőfelszerelések, különösen a bukós isak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, amely egy elrollerezéssel kapcsolatos cikkhez juttatja el az olvasót. A Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság célja, hogy a közlekedők már az elektromos roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A Tolna vármegyében elindított kezdeményezés egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Mint korábban beszámoltunk róla, június 25-én 23 óra 12 perckor valaki kiszállt egy személyautóból a szekszárdi Kadarka utcában, majd megragadott egy családi ház elé kitett kukát, és a kerítésen átdobta az udvarra. Az információk alapján felmerült, hogy az éjszaka folyamán egy másik ingatlannál is hasonló módon járt el, megragadta a kirakott hulladékgyűjtőket és az udvarba dobta, ami alkalmas volt megbotránkozás keltésére. A történtek tisztázása érdekében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság felhívást tett közzé, amelyre rövid időn belül több a nyomozást segítő lakossági bejelentés érkezett. A kapott információk alapján a szekszárdi rendőrkapitányság egyenruhásai hamar azonosították a feltételezett elkövetőket, majd intézkedtek az elszámoltatásukról. A meghallgatáson a 17 és a 19 éves kakasdi fiatalember beismerő vallomást tett. Elmondásuk szerint pusztán szórakozásból dobálták be a kukákat a családi házak udvarára. Az adatok alapján garázdaság szabálysértés miatt indult velük szemben eljárás. A rendőrség köszöni mindazok segítségét, akik bejelentéseikkel és a felhívás megosztásával hozzájárultak a gyors azonosításhoz. Az állampolgárok együttműködése ezúttal is jelentősen segítette a rendőri munkát. Szemelvesz nap alkalmából köszöntötte munkatársait a Tolna vármegyei kormányhivatal és a népegészségügyi főosztály. Az ünnepi köszöntés és előadás mellett minden évben sor kerül a népegészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismerésére. Idén dr. Bozsalik Róbert Zsolt, Tolna vármegye új főispánja köszöntötte Szemelvesz Ignác születésnapján mindazokat, akik hivatásukat a közösség egészségének szolgálatába állították. A népegészségügyben végzett munka sokszor a háttérben zajlik, mégis meghatározott meghatározó szerepet tölt be a betegségek megelőzésében, az egészségfejlesztésben, a járványügyi biztonság fenntartásában és a lakosság egészségének védelmében. A rendezvény házigazdája dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos ismertette, hogy mi is a fő feladata a népegészségügynek, milyen új kihívásokkal kell szembenéznie a szakterületnek, milyen irányba kell fejlődni és motiválni a lakosságot, hogy a születéskor várható életkor minél magasabb legyen hazánkban is. Ehhez sok munkára, határozott szemléletre, politikai akaratra, a megelőzés előtérbe helyezésére és az alapellátás megerősítésére van szükség. A megemlékezésen Péci Kaszás Lívia vármegyei vezető védőnő előadását követően sor került az oklevelek átadására is. A főispán és a vármegyei tisztifőorvos elismerő oklevele elismerést Kerekes Irén, a TVKH NFO sugáregészségügyi decentrum vezetője és Magyar Sándorné, a családvédelmi szolgálat védőnője kapta. Továbbá oklevéllel köszönték meg azoknak a hűséges helytállását, akik szakmai munkájukkal, példamutató kollegialitásukkal, az ifjú generációt folyamatosan felkarolva és okítva, mindig megújulva, legalább 9 éve végzik kitartóan, lojálisan a népegészségügyi munkájukat. Ezen oklevélben részesült Ágó Marianna, Berkec Anita, Dénes Andrea, Habaz László, Hima Benjamin László, Lérent Edith és dr. Waller Gyöngyi. Valamennyi díjazottnak mi is gratulálunk. Vasárnap Porecsben megszületett a BVSK első ifjúsági bajnoki érme. A részletekről Nagy Ákos vezetőedzőt kérdeztük.
2: A Bátorszéki Városi Sport Körkarate szakosztálya a Porecsi Youth League-en volt július 1 és 5-e között. Erről a Youth League-ről annyit kell tudni, hogy minden kontinensen megjelenik, tehát ez egy világesemény. Éves szinten 6 Youth League esemény van, ebből 2 rendeznek Európába, egyet az év első felébe Porecsba, és egyet az év második felébe Velencébe, Olaszországba. A bátorszéki versenyzők 2 sportolóval vettek részt ezen az esemény. 3 versenynapon voltunk érintve. Junior, kadett és U14-es korosztályok vannak a Youth League-en. Mind a 3 korosztályban van 5-5 fiú és lány súlycsoport. Általában 128-as tábláról indul a verseny, tehát ahhoz, hogy egy versenyző akár érmet tudjon szerezni, 5-6 győzelemre van szüksége. Annyit lehet tudni a bátorszéki versenyzőkről, hogy Gál Dani és Gál Bence sajnos nem tudták győzelemmel zárni az eseményt. Hefner Zsófi, Péter Panna és Nagy Jánosi Bátor voltak azok, akik egy-egy győztes mérkőzéssel tudták abszolválni ezt a versenyt, de utána második körbe sajnos kikaptak. Vörös Boton nagyon szépen menetelt, és bár kikapott a második mérkőzésén, Vígaszágon visszamérkőzhetett, és egészen a 9. helyig tudott menetelni. 4-5 napnak a klasszisa, Pesti Ábel volt, 4 győzelemmel indult neki az egyeneságon, majd az 5. mérkőzésén sajnos kikapott az elődöntőbe, de utána bronzmeccset vívhatott, ami szintén egy 8-4-es arányba meg tudott nyerni egy szerb versenyző ellen, így Ábel a 3. helyen. Ezzel azt mondhatom, hogy a BVSK egyébként feliratkozott újból a világ elitbe.
1: Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk, Szekszárdon hajnalban 23, napközben 27 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
3: A hírek után ismét itt vagyunk, szép szerdet kívánok mindenkinek. Akár az ebéd készül, akár még tart a munka, vagy éppen úton vannak, jó, hogy velünk töltik ezt az órát. Jönnek már is a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió
4: Andrét. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Hogyha ma egy kis kikapcsolódásra vágynak, akkor érdemes benézni a Szexádi Agora moziba, ahol délutántól egészen estig két egészen különböző hangulatú film várja a nézőket. Délután 5 órától a Supergirl kerül a vászorra, amely elsősorban a szuperhős filmek rajongóinak kínál izgalmas kalandot, látványos akció jeleneteket. Hogyha szeretik a képregény filmeket, vagy egyszerűen csak egy mozgalmas nyári programot keresnek, akkor ez jó választás lehet. Az esti vetítés már egészen más hangulatot ígér, 7:30-tól a Meghívás című amerikai vígjátékot láthatja a közönség, amely könnyed, humoros történetével és váratlan fordulataival gondoskodik a jókedvről. Tökéletes választás lehet egy baráti mozi estéhez, vagy akár egy kellemes randi programhoz is. A filmekhez kellemes időtöltést kívánunk! Rádió.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha az elkövetkező napokban éjszaka a vasút közelében hallanak munkagépeket, akkor nem kell megijedni. A MÁV előre tervezett pályakarbantartási munkákat végez Tolna vármegye két fontos vasútvonalán, hogy hosszú távon is biztonságos és megbízható maradjon a vasúti közlekedés. Július 6-a és 9-e között a Rícilas-Bátaszék vasútvonal Nagydorog és Tolna Mőzs közötti szakaszán dolgoznak a szakemberek minden este 9 órától egészen reggel 6-ig. Ezután július 13-a és 17-e között a Budapest-Pécs vasútvonal, Tolna-Némedi és Keszőhidegkút Gyöng közötti szakaszán folytatódnak a munkálatok, itt este 5:30-től hajnal 5:30-ig számíthatnak a környéken élők a munkagépek zajára. A karbantartás nem csak a nyílt pályán zajlik majd, hanem az állomásokon és a vasúti átjáróknál is, ezért időszakosan nagyobb zajterhelésre lehet számítani. A MÁV a lakosság türelmét és megértését kéri, cserébe pedig egy biztonságosabb és megbízhatóbban működő vasúti pályát biztosít a közlekedők számára.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ha a világ legismertebb DJ-t kellene felsorolni, Tiesto biztosan az első között lenne. Pályafutása során folyamatosan megújult, és a klubok mellett a világ legnagyobb fesztiváljain is hatalmas sikereket aratott. Tőle jön most egy lendületes felvétel.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 13 óra, úgyhogy ideje elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam. Adom el is tovább a stafétát kollégámnak, Vörös Leventének, a délután további részét már vele tölthetik el. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái. Kevesebb ingatlanfejlesztés volt a második negyed évben. Aggasztó a magyar felnőttek fogászati állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újra elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében felidézte a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban. Az oldal még fejleszthető ennél tovább, de most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek jelezte. A miniszter kifejtette, ettől a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, viszont egyértelművé teszi az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az újépítésű lakások piacán a második negyed évben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthoncentrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül, Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csak nem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron 1,39 millió az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szúvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban összesen 20 ezer hektárnyi terület ég, és az előrejelzések szerint erőszelek érkeznek a régióba, ami tovább terjesztheti a lángokat. Franciaországban a Pireneusoknál 700 tűzoltó küzdött a lángokkal, Spanyolországban 2200 hektár ég vagy égett, több mint 500 embert kellett evakuálni. Az elmúlt hetek, hónapok hőhullámai és hőkupolái alatt már indultak nagyobb erdőtüzek, például Toszkánában, Vis-szigetén és Costa Brava közelében. A hőség Magyarországot sem kímélte, májusban több tűz is volt a budai erdőkben, valamint Bács-Kiskun és Pest megyében is égtek erdők.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: 13 óra után én is köszöntöm itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Vörös Levente vagyok, egészen 18 óráig együtt szórakozunk ma is. Csodaszép délutánt, jó munkát kívánok Britney Spears slágerével. Ez az Oops, I Did It Again.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit.

Pink Megatry. Egy erőteljes dal a munkaidőben, szép délután kívánok, 13 óra után járunk 18 perccel, itt az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. A folytatásban egy karcos hangú énekesnő érkezik, aki már tini kora óta igazi szupersztár, Miley Cyrus és a Dream As One, itt a 101-en.

0: Jennifer Hudson, meg a Spotlight. Micsoda dal volt ez itt az Antréton 13.32-kor, július 8-án szerdán járunk. Csodás délutánt kívánok, és köszöntöm is már az Ellákat, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. Az Ella, Ella férfi név Attila Hun uralkodó fiának, Eleknek, illetve Ileknek a nevéből származik, helytelen olvasatban. A név eredete talán a germán Eike, Elike névből származik, és ekkor jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű és azonos tőről fakad a jelek és üllő nevekkel, jelentése az uralkodó, kormányzó, király ez esetben. De vannak még természetesen születésnaposok. A Ferdinand von Zeppelin német hadmérnök, a merev kormányozható léghajó kifejlesztője, e napon látta meg a napvilágot. Kandó Kálmán gépészmérnökkel a villamos, vasúti vontatás, fázisváltó és más fontos találmányok atyával együtt, de ma ünnepelne még Andrew Fletcher, angol zenész, billentyűs, a Depeche Mode-nak volt egyébként a tagja. Aztán vannak, akik ma ünnepelnek, Robbie Keane, ír labdarúgó, és Virgil van Dijk, holland labdarúgó is. Gyorsan ránézünk az eseményekre. 1497-ben Vasco da Gama flottája útra kelt India felé. Egy kicsit ugrunk előre az időben, hát cirka 200 évet. 1704-ig, amikor is második Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották. Aztán 1850-ben járunk, Hajnau táborszernagyot a bécsi udvar visszahívta magyarországi főhadparancsnoki és teljhatalmú császári biztosi tisztéből, a Habsburg közigazgatási rendszer Bach belügyminiszter irányítása alá került. Aztán 1889-ben megjelent a The Wall Street Journal első száma, végül pedig utolsó eseményünk a mai napról, 1997, a NATO meghívja Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot, hogy csatlakozzanak a szövetséghez 1999-ben. Tehát 97-ben meghívták, 99-es csatlakozási dátumban. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a mai napról, meg azt, hogy jönnek tovább a legnagyobbak a folytatásban is. Jesse J is itt lesz velünk, ő énekli a Dominót pillanatokon belül.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét.

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Egy olyan énekessel folytatjuk, aki először még csak dalszövegeket írt Chris Brownnak, meg Miley Cyrusnak például, aztán 2011-ben kiadta első lemezét, de az igazi sikere a Domino lett, ami a mai napig a legnagyobb slágerem. Ezt énekli most Jessie J, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Nyaralni vissza az álomhajó. Ők voltak a Carpe Diem, itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Csodás délutánt kívánok! Hamarosan 14 órához érkezünk, egészen pontosan már 2 perc sem választ el minket onnan, úgyhogy érkezhetnek a hírek, aztán természetesen hozom majd a legfontosabb információkat az utakról is, és vissza a legnagyobbakat. A Green Day mondja, hogy akkor ébresztjük fel, amikor szeptember véget ér, lesz a Wake Me Up When September Ends. Előbb viszont Miles Smith is énekel. A Stargazing-en nyitjuk következő óránkat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős, hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kukás autóba rejtett bomba robbant a hotelnél, ahol a francia elnök is tartózkodott. Eltörölte a parlament a fővárosnak felajánlott segélyhitelt. Okos padrendszert adtak át Miskolcon egy buszmegállóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2 pokolgép robbant fel kedden Damaszkusz belvárosában, annak a hotelnek a közelében, amelyben a Szíriában tartózkodó Emmanuel Macron francia államfő is megszállt. A detonációkban 18 ember megsérült a szíriai állami televízió jelentése szerint. Az egyik robbanó szerkezetet egy kukás autóban helyezték el, a másikat pedig egy parkolóautóban a Four Seasons szálloda közelében. Szemtanúk szerint a detonációk után a városnegyed sűrű füstfelhőbe burkolózott. A 18 sérült között van 4 rendőr is. A robbanások pillanatában a francia elnök már úton volt az elnöki palota felé, és nem tartózkodott a hotelben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését, írja a Telex. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el, arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna, és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerint a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partner együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átlátható működéséről is döntött. Okospadrendszert, valamint ahhoz kapcsolódó roller és biciklitárolót adtak át kedden Miskolc egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Miskolc-Tapolcai elágazás nevű buszmegállóban. A területen a helyi és a regionális buszjáratok mellett az autósok, a gyalogosok, a rolleresek és a kerékpárosok forgalma is jelentős. A fejlesztés célja a közlekedők kényelemérzetének növelése, a rendszer lehetőséget biztosít telefonok, de akár laptopok töltésére is, a digitális kijelzőkön pedig bármilyen tartalom megjeleníthető. Az okospadot egy hangrendszerrel is felszerelték, így zenét is lehet azon hallgatni. Emellett a termék kismértékben még a levegőt is tisztítja. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. A legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon, a déli határvidéken, valamint északkeleten viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés. Ezeken a tájakon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Estére veszít erejéből a légmozgás. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Radio Antrit közlekedés.
0: 3 perc elmúlt el 14 óra, meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antitra. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Vannak állandó munkálatok továbbra is az M6-os autópályán. Egy aszfaltozás például az országhatár felé tartó oldalon, nagyjából Decs vonalától egészen a bátaszéki lehajtóig. A leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zárták egyébként a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között. A másik oldalon is van aszfaltozási munkálat, ez kicsit egy délebbi szakaszt érint, sávlezárásra kell itt is készülni, a leálló sáv és egy forgalmi sáv felváltva van lezárva a 163-as és 167-es kilométerek között a Budapest felé tartó oldalon. Ezen kívül munkálkodnak még ilyen általános munkálatokkal, az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötőn például híd és áteresz javítás karbantartás van érvényben Börzsönynél, illetve a 6-os főúton is munkálkodnak az M6-os felhajtótól egészen Duna-Szentgyörgyig, kaszálás miatt útszűkületre érdemes készülni. Ezen kívül Bogyiszló bekötő útján az M9-esről burkolatot tisztítanak, kiépített szembeirányú forgalmi sávba van terelés, illetve az M9-es Szent László hídon híd és áteresz javítás karbantartás van érvényben, itt félpályás a lezárás, arra figyeljen mindenképpen. Ha a Duna-Szentgyörgytől a Tomori-Pál hídig halad, a 6-os út főúttól, akkor a kaszálás miatt ott is útszűkületre számíthat, illetve Duna-Szentgyörgy után Paks között úttartozékok karbantartása javítása, valamint cseréje zajlik, szintén útszűkülettel jár ez. Ezen kívül más említendő esemény nincsen a környéken, úgyhogy nézek gyorsan a városra is, ahol azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt, illetve a volt tanító képzőtől egészen a központig elég zsúfolt a főút, és a kórházi kápolnánál is többen vannak, mint amennyien szoktak lenni, úgyhogy ezek a helyek piroslanak, az Arany János utca pedig rendkívül forgalmasnak bizonyult, legalábbis az Útinform térképe szerint. Rendőrökről kaptunk bejelentést 3 helyről is, itt Szekszárdon az 56-os főúton, tehát az elkerülőn a Tarcsai Vilmos utcában mérik a sebességet az Obinál, illetve a 65-ös főúton Kétyen és a 63-ason Nagy Dorogon vannak kint a rendőrök, ott is rága képek készülnek, de bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És most már tényleg a daloké a főszerepét az Antriton, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágereim. Vörös Levente vagyok, itt lesz velünk a Green Day is, kezdésként viszont Miles Smith és a Stargazing-et hoztam.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Elszálltunk, mint a kis madár. A Republik dalolt itt az Antriton. Szép délután kívánok, 14 óra 18-kor, amikor a magyarok helyét a Lawson együttes veszi át, és egy nagy kedvencet énekelnek a fogyvásban. Ez már a Taking Over Me, itt a 105.1-en.

0: zsidára, valahol egy férfivel, ránk pedig a lehűlés és a csapadék is, legalábbis ezt is mondják. Itt az Antriton járunk a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között 14 óra 31-kor. Csodaszép délutánt, jó munkát kívánok! Meghoztam a legfontosabb időjárás adatokat, amikre számíthatunk majd az elkövetkező órákban is. Egyébként 26 fok és borult az égbolt, ezt írja az időkép, de hát látszik is odakint, sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarra, ami érkezhet majd 15 óra után nem sokkal, illetve még az este folyamán is 17-18-19 óra környékén a 25-24-23 fok mellé, mert hogy így majd fokozatosan csökkenni fog természetesen a hőmérséklet is. Éjszaka már 13 fok alá is bekukucskálhat majd a Celsius hőmérséklet, úgyhogy 5 órakor, hajnali 5 órakor lehet ennyi, akkor a reggel 14-16 fokra ébredhetünk, és holnap is hasonlóan borult, szeles időjárásra érdemes majd számítani, legalábbis ezt írja az időkép. Nyári ruhát ajánlanak, tehát azért hideg nincsen, de egy esernyőt mindenképpen érdemes elrakni a táskába, mert az jól tud jönni, pláne akkor, hogyha egyszer csak a semmiből megered az eső. Egyébként a pollen terhelés is csökken egy picit, a gombák viszont még mindig magasan vannak jelen a levegőben, amennyiben valamilyen tüneteket tapasztal magán, mindenképpen forduljon orvosához, ő tud segíteni. Orvos meteorológiai szempontból hidegfront hatás várható ma, emiatt nehéz nap a frontérzékenyeknek, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve a keringéses felerősödő ízületi bántalmak is felerősödhetnek. Egyébként túlnyomóan napos időre nem számíthatunk, tehát volt egy kis napsütés, de azon kívül most már tényleg borult lesz az idő, úgyhogy ez rányomhatja a bélyegét a hangulatunkra, meg a közérzetünkre is. De erősítsük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, sok friss gyümölcs fogyasztásával, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, ami lehetőleg ugye víz legyen, nem győzöm hangsúlyozni. Meg itt az Antriton is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ez is kicsit segít a hangulatot, legalábbis felpörgeti a munkaórákban. A Gypsy Kings és a Volára is szól mindjárt. Meg itt lesz velünk Kamrád. You feel like summer, ez is szól majd pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpage.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, penget majd a Gypsy Kings is, de előbb az a német énekes szórakoztat minket, aki a 2020-as években lett igazán felkapott, és került fel több zenei toplistára is. Ő Kamrád és a You Feel Like Summer, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Kygo, meg a Wari Public közösen a Chasing Paradise, ami szól a utoljára itt az Antriton a 14 óra perceiben, mert hogy 60 másodperc múlva már a 15 óránál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy érkeznek a hírek, a legfontosabbak a régióból és a térségből, Jóli szállítja őket, én pedig nem húzom az időt, mutatom, hogy mivel megyünk majd tovább a hírek után. Lady Gaga meg Bradley Cooper közösen, a Shallow is jön a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információ a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Gurulj okosan, érj haza biztonságban. Svájcban járt a tejit küldöttsége. Napos, de széllel bélelt lesz a csütörtök. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 8-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovács József Giulio eltűnése kapcsán. A 14 éves fiú, aki az Idegszemcsei gyermekotthon lakója, 2026. május 23-án engedély nélkül távozott lakóhelyéről, azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Kovács József Giulio körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, fekete rövid hajú és barna szemű, eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A tamási rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Tamási Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Egy 22 éves részeg bölcskei sofőr súlyosan, utasa pedig könnyebben sérült meg a kedden éjjel történt balesetben Tolnában. Július 7-én érkezett bejelentés sérüléses balesetről. Egy autós közlekedett az éjszakai órákban a 6-os főúton Dunaújváros felé Dunaföldvár térségében. A sofőr nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, elvesztette uralmát a jármű felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A helyszínen kiderült, hogy a kocsit egy 22 éves bölcskei férfi vezette, aki a balesetben súlyosan, míg szintén 22 éves utasa könnyebben sérült meg. A biztonsági övet egyikük sem használta. A sofőrrel szondát fújattak, amely igen magas értéket mutatott, ezért további mintavételre vitték. A kocsiban a rendőrök több üveg bontott és bontatlan vodkás üveget találtak. Az egyenruhások már a helyszínen elvették a sofőr jogosítványát. A férfival szemben a baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, az ittas járművezetés miatt pedig büntető eljárást indítottak ellene. Hosszú hónapokig nem ülhet majd volán mögé. A rendőrség nem győzi hangsúlyozni, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az alkoholfogyasztás és a járművezetés között. Az alkoholfogyasztása jelentősen rontja a járművezető reakcióidejét és koncentrációját, ezért már kis mennyiségű fogyasztása is növeli a balesetek kockázatát. Az ittas vezetés következményei rendkívül súlyosak lehetnek. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne üljön volán mögé. Az ittas vezetés minden esetben felelőtlen döntés, a szabályok betartásával és a tudatos magatartással életeket menthetünk meg, és biztonságosabbá tehetjük a közlekedést mindenki számára. A Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság szakemberei a műszaki áruházok bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. A prevenciós kezdeményezésről Farkas Kinga sajtóreferenst hallja.
6: A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei a műszaki áruházak bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. László Bernadett rendőrfőtörzsőrmester kolléganőnk a napokban egy szexád, illetve egy bonyhádi műszaki áruházban már át is adta a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden e-rollert vásárló ügyfél részére átadják, így a közlekedés biztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, mely egy e-rollerezéssel kapcsolatos tikhez juttatja el az olvasót. A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság célja, hogy a közlekedők már az e-roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A prevenciós akció egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Tolna vármegyében több üzletben, bicikliboltban és műszaki áruházban is osztanak kollégáink plakátot a jövőben.
5: Az atomenergetika svájci alkalmazásának megismerése, a nukleáris létesítmények és a környezetükben lévő önkormányzatok kapcsolatrendszerének tanulmányozása céljából Svájcban járt a TEIT küldöttsége, tudtuk meg a Telepaksnettől. Európa leghosszabb ideje működő atomerőművében, a svájci Beznau atomerőműben járt a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás delegációja. Ellátogattak a Cvilág radioaktív hulladék tárolóba, ahol ideiglenesen tárolják a nagy aktivitású hulladékot, de ez a telephely szolgál a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére is. Svájc központi radioaktív hulladék tárolójának telephelyén megtekintették többek között a hulladékfogadó épületet, a kis és közepes, valamint a nagy aktivitású hulladékok tároló épületeit, a plazmaégető üzemet és a dekontamináló részleget. Megismerték a plazmaégetés technológiáját, amely sokkal hatékonyabb elhelyezést tesz lehetővé, hiszen több ezer fokon hőkezelik a hulladékot, amelynek mennyisége ennek eredményeként ötödére csökken. Ezt követően a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának tervezett helyszínét ismerhették meg. A létesítmény megépítéséért a radioaktív hulladék elhelyezésére kijelölt nemzeti cég a NAGRA felelős. A kiszemelt helyszín Stadler közelében található, a létesítési engedélykérelmet pedig már benyújtották a nukleáris hatósághoz. A TEIT polgármesterei ellátogattak a Jura kantonban található Mont-Terri Szikla laboratóriumába is, ahol 10 ország részvételével 40 hosszú időtartamú kísérlet zajlik egy időben. A delegáció találkozott Patrick Zimmermannal, a radioaktív hulladéktároló létesítménynek helyet adó Würenlingen és Michael Mader, a Beznau atomerőművet befogadó Töttingen települések polgármestereivel. Elindult a BVSK nyári edzőtábor sorozata. A nyáron két edzőtábor is vár a BVSK karatékáira. Ezen a héten Szarvason, majd két hét múlva Gyomaendrődön készül tovább a csapat. A két táborban összesen közel 40 sportoló vesz részt. Természetesen a karate áll a középpontban, de ezek a napok legalább ennyire szólnak a közösségről, a barátságokról és a közösen megélt élményekről is. Egy erős csapat nem csak a tatamin, hanem azon kívül is együtt épül. A szarvasi tábor első napja már is mozgalmasan telt, megérkezés és becsekkolás után közös ebéd, edzés, délutáni fürdőzés, majd este sütögetés, horgászás és közösségi játékok zárták a napot. A hét további részében napi két edzés mellett még számos program, sok nevetés és közös pihenés vár a váltaszéki csapatra. Szegeden rendezték meg a hétvégén a Tisza kupát, amelyen az atlétikai klub Bonyhádot Klingréka képviselte. A dobóatléta súlylökésben a második, diszkoszvetésben a harmadik helyen zárt, 13,88 század, illetve 44,97 század méteres dobásával. Gratulálunk Lékának és felkészítőjének, ifjú Eperjesi Lászlónak. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon a hajnali 14 fok után napközben 28 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jól innen nagyon szépen köszönjük a híreket. 15 óra után járunk, az utolsó munkaórára kanyarodtunk itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel pedig csak ki lehet bírni már ezt a hátralévő kis időt. Lady Gaga és Bradley Cooper közös érkezik. Ez a Shallow.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Amelia Lily és a You Bring Me Joy egy 2010-es felvétele ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. 10 perccel fél négy előtt kívánok szép délutánt és kitartást a meló hátralévő perceire a legnagyobbakon. A folytatásban már egy fiatal tehetség, Zomber hangol, ez a Task 12, itt, a 105-en.

Macarena! Rosdario és a Macarena. Micsoda dal volt ez, kérem szépen. Itt az Antriton 15 óra 31-et írunk. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei közé pedig egy programajánlóval érkeztem, mert hogy ma 18 órakor megszokottan a Szexárdi Sportközpont Szexárd Ride közösségi bringázása kerül megtartásra, remélhetőleg. A hét közepet tervezik feldobni egy-egy ilyen közös tekeréssel, kényelmes tempóban járják be Szexárdot és a környék legszebb részeit. A mai nap a start 18 órakor kezdődik a Szexárdi Sportközponttól, a cél pedig nem más, mint a kikapcsolódás, a mozgás és a jó társaság. Na jó, viccet félretéve, egyébként az útvonal maga a sportközpont Bónifok és sportközpont visszaérkezéssel, tehát nagyjából 30 km, néhol felfelé, néhol lefelé, de mindig jókedvűen fognak haladni. Ami nagyon fontos, hogy közúton is haladnak, szóval elsősorban felnőtteket várnak, azzal a kiegészítéssel, hogy ma egy kicsit később kezdenek, és 8 órára szeretnének kényelmesen visszaérni, úgyhogy azokat várják elsősorban, akik 16-18 km/órás átlagsebességgel magabiztosan tekernek, és ezt a tempót tartani is tudják. Úgyhogy ez az elsődleges, a másodlagos pedig a felszerelés, mert hogy a biztonság mindenek előtt, a bukósisak viselése erősen ajánlott, a lámpa előre és hátulra pedig kötelező felszerelés. A programon mindenki saját felelősségére vehet részt, és természetesen a közlekedési szabályok betartásával. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a tekeréshez, meg persze a dalokhoz is, amik jönnek a folytatásban. A ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között Bruno Mars, a Hawaii énekes, és az I Just Might egyik legújabb dala. Itt az Antriton mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
7: Egy Hawaiian született amerikai énekes rapperrel megyünk tovább, aki 16-szoros Grammy-díjasnak mondhatja magát a pop történelmének kiemelkedő személyeként. Rengeteg sláger fűződik a nevéhez, meg persze a hangjához. Nő Bruno Mars és az I Just Might, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Altrét. Oh, I leave quite an impression.

0: Sabrina Carpenter, meg a Taste, ami szólt utoljára itt az Antréton a 15 óra perceiben, hamarosan vége a melónak, mondhatni, hogy kicsengetnek, nem az iskolából, hanem a munkahelyről ki lehet csekkolni, úgyhogy ha megy haza, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert hozom a legfontosabb információkat az utakról, előbb viszont még informálunk a hírekből, aztán Jason Derulo indítja be majd a délutáni bulit, ez lesz a Take You Dancing a hírek után. Let me take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor, let me see your best move. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Már megint egy hétfőked.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Erősebb védelemre és együttműködésre van szükség a NATO-ban. Megkapja Havasi Bertalan a végkielégítését. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook oldalán. A külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Az idei csúcsot Ankarában rendezik, a helyszínnek is jelentősége van, hiszen Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője, Európa a Fekete-tenger térsége is a Közel-Kelet találkozásánál, mutatott rá Orbán Anita. Havasi Bertalan mégis megkapja a neki, mint volt államtitkárnak járó nagyjából 7,8 millió forintos végkielégítést. A Fidesz kommunikációs igazgatójának a miniszterelnökség levélben ismerte el, hogy van jogalap a kifizetésre, amelyet havi részletekben folyósítanak, írta a Népszava. A döntést a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára Ducsai Zsuzsanna közölte levélben Havasival. A kormányzat ugyanakkor arra kérte Havasit, hogy a pénzt jótékony célra ajánlja fel. A volt helyettes államtitkára felvetésre úgy reagált, hogy átgondolja. A Tisza kormány korábban belengedte, hogy nem fizetné ki a volt fideszes államtitkároknak járó végkielégítést, a volt sajtófőnök erreperrel fenyegetett. Az országgyűlés lezárta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényjavaslat vitáját, majd napirend utáni felszólalással fejezte be a kedreggel kezdődött, a szerdai napra átnyúló ülésnapot. Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka szerint a javaslat az előző kormány által bevezetett jó rendszert még jobbá teszi, ezért a KDNP támogatja azt. Ráki Zsolt, a Tisza képviselője szerint indokolt a gazdák megsegítése, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a kártalanítás közpénz felhasználásával történik, és nem növeli a bruttó hazai terméket. Hangsúlyozta a gazdák proaktivitásának fontosságát a károk enyhítésében. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya. A másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölt az építési vállalkozók országos szakszövetsége kedden az MTI-vel az általa készített 2026-27-re vonatkozó V4 építőipari piaci körképe alapján. Magyarországot tekintve kiemelték, az idén még hiány fognak a megrendelések, de a jövő év az uniós forrásokra támaszkodó, strukturálisan kiegyensúlyozottabb építőipari modellbe való átmenet lehetőségét hozhatja el. A kapacitások rendelkezésre állnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb infókat az utakról, ide az Antritra, mondom is, hogy mire érdemes figyelni. Vannak állandó munkálatok továbbra is az M6-os autópályán, nagyon-nagyon fontos óvatosan, ha arra halad. A 154-es, valamint a 161-es kilométerek között aszfaltoznak az országhatár felé tartó oldalon, ez leálló sáv, valamint egy forgalmi sáv lezárásával jár, tehát tényleg óvatosan, illetve a Bátaszéktől délebbre lévő szakasznál is a 161-es, valamint 163-as és 167-es kilométerek között szintén sávlezárásra érdemes számolni. Ez a Budapest felé tartó oldalon aszfaltozás miatt egy forgalmi sávot és egy leálló sávot érint felváltva, úgyhogy óvatosan, ha arra fele közlekedik. A városra tekintve meg azért kezd megélénkülni a forgalom, ez látszik a térképen is, az Újvárosi templom előtt, illetve a volt tanítóképző előtti körforgalomban, kereszteződésben nagyobb a forgalom. Ezen kívül még a Szent István téren és a Bezerédi utca alján, a kórházi kápolnánál találkozhat hosszabb sorokkal, valamint a volán telepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn, úgyhogy arra fele is óvatosan. Rendőrökről kaptunk bejelentést, a 65-ös főúton Harcnál, illetve Szakálynál vannak kint, valamint ha a 6-os úton Pécs felé halad, akkor Mecseknádas után a Nagy Szerpentin kanyarokban érdemes figyelni, mert ott is mérik a sebességet, de egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg a 30-as 944-44-en SMS vagy Viber üzenet formájában. Jó útot kívánunk!
1: FM 105.1.
0: És akkor most már vége a melónak, a szerencsésebbeknek persze. Itt az Antriton viszont szólnak a ma kedvencei, meg a tegnap slágeri a következő órában is. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Jason Derulo és a Take You Dancing, amit hozok. Erre bulizunk együtt.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Német Sione per sempre, a legendás olasz énekes Eros Ramazzotit hallottam itt az Antriton. 16, 18, 19 van a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között pedig fordulunk már az utóbbiakra. Egy norvég elektronikus duóval nosztalgiázunk a folytatásban. A Laidback és a Baker Man már itt is van, a 101-en.

0: Andrit.
1: Ai.

0: Despacito!
1: Luis Fonsi meg Daddy Yankee 2017 legnagyobb dalával itt az Antritonom a kedvencei meg a tegnap slágerei között 16 óra 34-et ütött az óra, én pedig egy felhívással érkeztem ezúttal, a Tamási rendőrkapitányságon folytatnak eljárást, és keresik Kovács József Giuliót eltűnése kapcsán. A 14 éves fiúról van szó, aki az Iregszentsei gyermekotthon lakója 2026. május 23-án még engedély nélkül távozott lakóhelyéről, azóta pedig tartózkodási helye ismeretlen, életjelet sem ad magáról. Egyébként Kovács József Giulio 150 cm magas, nagyjából vékony testalkatú, fekete rövidhajú és barna szemű. A fotóját megtalálja az antrit.hu oldalon írt cikkünkben is. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert, de amennyiben látja, a Tamási rendőrkapitányság azt kéri, hogyha a tartózkodási helyéről rendelkezik információval, akkor mindenképpen jelentkezzen vagy a Tamási rendőrkapitányságon, vagy tehet bejelentést a telefontanú zöld számon, illetve a 112-es központi segélyhívó számon is. Tehát antrit.hu, ott mindennel kapcsolatban tájékozódhat. Mi pedig megyünk tovább a legnagyobbakkal. Shakira például mindjárt riszál nekünk egy kicsit. Hips Don't Lie, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Egy latin bombázóval folytatjuk a délutánt, aki a 90-es évektől már a funk rock egyik legnagyobb alakja a Dél-Amerikában. 2001-ben pedig megjelent angol lemeze is, amivel aztán az egész világon ismerté vált. Ő Shakira és a Heaves Don't Lie itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM 101! Rádió
7: Antrit! No fighting!
8: We got the refugees.
7: No fighting. No fighting. Shit.

0: You My Heart, You My Soul, a 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb duója, Modern Talking, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Itt az Antriton 16 óra 59 a pontos időnk, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan fordulunk az utolsó közös óránkra, és természetesen majd abban is bulizunk egy jó nagyot, például Kesával a hírek után. Ez lesz a Die Young.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Automatikusan jár a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás. Partnerséget kérnek a dinnye termelők az áruházláncoktól. Atka okozza a tömeges kagylópusztulást a Tisza tavon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni, közölte a PM. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők, ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MTI-vel. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozta. A hazai földeken termett kiváló minőségű és friss magyar görögdínje júliustól teljes egészében képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket, tették hozzá. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abád-Szalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kedden a honlapján, megjegyezve ez visszatérő jelenség kánikula idején. Az amúri kagyló tömeges pusztulását már évekkel ezelőtt 2007. júliusában is tapasztalták a Tiszató Abád-Szalóki medencéjében. Majd 2008-2010 és 2025 nyarán is előfordult kánikula idején, emlékeztettek. Mint írták, ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, abból adódóan, hogy nem őshonos Európában. A magyarországi vizekben ugyanis él egy vízi atkafaj, amely a kagyló köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe, melyen keresztül bakteriális fertőzés alakulhat ki. Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt, közölték amerikai tisztviselők kedden. A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős irodája azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadás ért több a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Az Irán számára adott mentesség a kőolaj eladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó béke megállapodás érdekében.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: 17 óra múlt 4 perccel, csodás délután kívánok, meg jó pihenést itt az Andréton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel pedig beindítjuk egy kicsit ezt a szerda estét délutánt. Kesha és a Dayang, ezzel indulunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatot.

Állok és tablu közös adon, say goodbye, szólt itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Lassan-lassan fordulunk az este és a pihenés szakába, szakaszában, de nem érdemes kikapcsolni azért a rádiót, mert a legnagyobbak érkeznek a folytatásban is. Az Atomic Kitten és a Cool and Again közöse például, ez már a

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, mi téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Alex Warren. Meg a Fever Dream, ami szólt itt az Antriton, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között 17 óra 32-kor egy közleménnyel érkeztem a Magyar Véradó, Vérellátó, Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, teszik ezt a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Azt írják, a nyári időszak egyébként is minden évben kihívás elé állítja a hazai vérellátást. Ilyenkor ugye a szabadságolások, meg az utazások, az allergia szezon és a rendkívüli hőség miatt is rendszerint kevesebben vesznek részt a véradásokon, miközben a vérellátás és a betegellátás vérigénye folyamatos, naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség, és természetesen ez meglátszik a készleteken is, mert hogy annyira nem rózsás a helyzet, nagyjából 3-4 napra elegendő vérkészlet van jelenleg országosan, ezt az ovs.hu oldalon lehet megtekinteni. Itt is lesz véradás, például 10-én, azaz pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban, Béri Balog Ádám utca 5-7, itt Szekszárdon tehát, illetve 11-én Mórágyon a Csavargó Rock Fesztiválon is lehet vért adni majd 15 órától, egyébként 10 órától, bocsánat, egészen 15 óráig. Egyébként az ovs.hu-n lehet ezekre helyet is foglalni, úgyhogy tényleg pikpak le lehet tudni egy ilyet, és lehet segíteni azoknak, akiknek fontos a vér, mert hogy a vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában és az életmentésben, illetve semmi mással nem pótolható, mesterségesen pedig nem előállítható, csak véradással lehet helyettesíteni. Úgyhogy nagyon fontos a véradás, mindenki, aki 18 éves, elmúlott, és ha 65. életévét még nem töltötte be, 50 kg felett van, ő tud menni vért adni, és segíteni egy kicsit azoknak, akiknek szüksége van rá. Ha csak ennyivel, akkor ennyivel. Mi pedig megyünk tovább a legnagyobbakkal, mert érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, például a Soft Cell és a Tainted Love, ez is szól majd mindjárt. Elő viszont még Teddy Swims énekel. A Bad Dreams-el megyünk tovább pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, jön Teddy Swims, aki nem is olyan rég, nagyjából 5 éve kezdte karrierjét. 2024-ben az MTV február kedvenc új előadójának nevezte, azóta pedig megmászta a Billboard Hot 100 listáját. Tőle jön most a Bad Dreams, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Kovácsol és Fruzsinyát hallotta itt az Antriton, és ahogy megénekelte, én is hazatalálok. Most 18 órához közeledünk, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont szólnak tovább a folytatásban is, csak én távozom egyelőre. Holnap reggel Dáviddal ébredezhet, csatlakozik hozzá Vali, és 7-kor a napi ötöst kezdik majd fogadni, 8-kor pedig majd az ön véleményére is kíváncsiak lesznek, a 74-es körzet 444-444-es számon 8 és 9 óra között. Én tehát akkor holnap 13 órakor érkezem újra, akkor várom egy közös rádiózással. A folytatásban pedig kívánok további szép estét, jó szórakozást és a legjobbakat. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic Worldben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: városnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, katonait nem. Két dunamenti település nemet mondott a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Összeomlás fenyeget egy 38 emeletes toronyházat New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ukrajna az áldozat, Oroszország a brutális agresszor, jelentette ki Magyar Péter az ankarai NATO csúcs találkozó második napján. A kormányfő közölte, Magyarország humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is katonait nem, így fegyverszállítmányokat sem. Ugyanakkor nem kérdés, hogy Ukrajnának minden joga megvan arra, hogy megvédje területi integritását. A kormányfő kedden röviden beszélt az ukrán elnökkel is a csúcs találkozó alatt, és megállapodtak abban, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak. A kormányfő hasonlóan a többi NATO tagország vezetőjéhez nyilatkozott a csúcs találkozó helyszíne előtt a katonai szövetség jövőjéről is. Magyar kijelentette, hogy Magyarország a NATO megbízható szövetségese, amely elkötelezett a katonai szövetség vállalásának teljesítésében, azaz abban, hogy védelmi költségvetését 2035-re a GDP 5%-ára növeli. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Emellett arra kérik a lakókat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. A közösségi médiában zaklatták, fel akarták akasztani, agyon akarták verni a nagymágocsi jégkármérséklő rendszer kezelőjét, ezért úgy döntött, inkább felmond, leszereli és elviszi a rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telkéről. A talajgenerátor kezelő a családja nyugalma és a saját testépsége érdekében hozta meg a döntést, és egy azóta törölt posztban reményét fejezte ki, hogy a kormány és a szakemberek a jövőben több energiát fordítanak majd a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos kérdések megnyugtató megválaszolására, írta a Csongrád Csanád vármegyei hírportál. Több gazda szerint a rendszer inkább árt, mint segít, mert a felhők közé juttatott ezüstjodit hozzájárul a csapadék elmaradásához. Kiürítettek egy 38 emeletes toronyházat New York belvárosában, miután az épület szerkezeti problémái miatt a felső szintek leomlásának veszélye merült fel. A hatóságok a környező épületeket is evakuálták, a térséget lezárták, miután reggel épületrészek zuhantak a járdára. Az átépítés alatt álló egykori irodaházban két tartó pillér meghajlása okozta a veszélyhelyzetet. Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 101.

0: meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Donald Trump bejelentette az iráni tűzszünet végét, 1500-an vehetnek részt az idei erdélyi Erzsébet táborban. Elnevezik a Hungaroring kanyarjait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Donald Trump a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Az Egyesült Államok és Irán június közepén írtak alá egy szándéknyilatkozatot, amely felfüggesztette a két ország közötti katonai tűzharcot és 60 napos tárgyalási időszakot írt elő egy végleges tartós béke megállapodás elérése érdekében. Az amerikai hadsereg azonban az éjszaka folyamán sorozatban erőteljes csapásokat mért Iránra, amelyekről azt állította, hogy a Hormuzi szorosban megtámadott kereskedelmi hajókra adott válaszként történtek. Rice Cake Cup Carbo és Rice Cake Cup Cheese elnevezésű Dél-Koreából származó különböző ízesítésű rizssüteményeket hívtak vissza romlás veszély miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán az MT-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a 120 g-os kiszerelésű 2026-12-18-ai minőség megőrzési idővel rendelkező Jopokki márkájú termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők az MT-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról, például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be szerdán Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi versenyhétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban is. A Hősök terén ismét lesz Forma 1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállítóhajó, amelyre programokat is szerveznek. A hétvége egyik fő eseménye a kanyarok elnevezése lesz, mint azt Gyulai hangsúlyozta, tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, ami után egy szakmai grémium elbírálta a beérkezett javaslatokat, ezt követően kapnak majd nevet a fordítók.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 30 millió forintnyi kábítószer találtak egy budapesti férfi lakásában. 4 éves mélyponton a személyi kölcsönök kamata. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 5 kg kábítószert, köztük amfetamint, kokaint és MDMA-t találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A nyomozók június 29-én fogták el. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Egyiküknél 181 g marihuánát foglaltak le, 2 ember drogtesztje pedig pozitív lett. A budapesti férfit az előállítását követően kábítószer kereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben. 4 éves mélypontra 14,2%-ra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A biztosdöntés.hu által összegyűjtött adatok alapján már 4 pénzintézetnél is elérhető akár 9,5% alatti kamat. A kedvező pénzpiaci helyzet hatására ez a kör tovább bővülhet a következő hónapokban, ami még feljebb hajthatja a folyamatosan csúcsokat döntő keresletet a személyi kölcsönökért. Hozzájárulhatott az ügyleti kamatok csökkenéséhez, hogy a személyi kölcsönök egyszer szerződésre jutó átlagos összege viszonylag gyorsan emelkedik. Az idei év első 5 hónapjának adatai alapján már meghaladta 3,6 millió forintot, ami éves alapon közel 12%-os növekedést tükröz. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balatonnál. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédőműveket és eltávolítani a kövezést, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. A kutatóintézet szerint ez nem csak a turizmusnak kedvezne, hanem ökológiai szempontból is előnyös lenne a tónak, mert jobban alkalmazkodna a vízszintváltozáshoz. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósíthatnák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Jelentős emelkedésre reagáltak az olaj- és gázárak szerdán arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, szerinte véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, és Washington nem kíván további tárgyalásokat folytatni Teheránnal, írja a CNBC. Trump szerint az amerikai delegáció béke megállapodásról szeretett volna tárgyalni, de az iráni féllel való egyeztetést időpocséklásnak nevezte. Az elnöki nyilatkozatot megelőzően az amerikai hadsereg erőteljes csapássorozatot hajtott végre Irán ellen. Válaszol arra, hogy 3 kereskedelmi hajó támadás ért a Hormuzi szoros térségében.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölt az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, hogy naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van ahhoz szükség, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre jön a szükséges vérkészítmény. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. A munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, tette hozzá. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke a tavalyihoz képest alacsonyabb termés átlagokat valószínűsít. Petőházi Tamás szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de hangsúlyozta, hogy a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. A nemzetközi gyakorlatot július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban, amerikai, szerb és magyar részvétellel. A magyar kontingens létszáma 91 fő, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Az amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek része valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, fel kell venni a harcot a szifilis járvány ellen. Az egészségügyi miniszter arra reagált, hogy az economics.hu az immár általa vezetett tárca hozzájárulásával közzétette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait. Idén július 6-áig 81 vele született szifiliszes megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli magzati halálozással, további 4 eset újszülött halálozással végződött. Az egészségügyi miniszter azért javasolt törvény módosítást, mert különösen aggasztó a vele született szifiliszesek számának növekedése, noha a betegség megfelelő időben végzett szűréssel, antibiotikumos kezeléssel az esetek döntő többségében megelőzhető.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Donald Trump bejelentette az iráni tűzszünet végét, 1500-an vehetnek részt az idei Erdélyi Erzsébet táborban. Elnevezik a Hungaroring kanyarjait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Donald Trump a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Az Egyesült Államok és Irán június közepén írtak alá egy szándéknyilatkozatot, amely felfüggesztette a két ország közötti katonai tűzharcot és 60 napos tárgyalási időszakot írt elő egy végleges tartós béke megállapodás elérése érdekében. Az amerikai hadsereg azonban az éjszaka folyamán sorozatban erőteljes csapásokat mért Iránra, amelyekről azt állította, hogy a Hormuzi szorosban megtámadott kereskedelmi hajókra adott válaszként történtek. Rice Cake Cup Carbo és Rice Cake Cup Cheese elnevezésű Dél-Koreából származó különböző ízesítésű rizssüteményeket hívtak vissza romlásveszély miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdán az MTI-vel. A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a 120 g-os kiszerelésű 2026-12-18-ai minőség megőrzési idővel rendelkező Jopokki márkájú termékekből, és azok még a birtokában vannak, ne fogyassza el. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyermekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi táborba 2026 nyarán 37 településről érkeznek diákok, Magyarországról, például Ceglédről, Győrből, Keszthelyről és Nyíradonyból, míg Erdélyből, Marosvásárhelyről, Csíkszenttamásról és Nagykárolyból is vannak résztvevők. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be szerdán Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi versenyhétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban is. A Hősök terén ismét lesz Forma 1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamat jár egy Hungaroring dizájnú utasszállítóhajó, amelyre programokat is szerveznek. A hétvége egyik fő eseménye a kanyarok elnevezése lesz, mint azt Gyulai hangsúlyozta, tavaly indult az erre vonatkozó szurkolói aktivitás, ami után egy szakmai grémium elbírálta a beérkezett javaslatokat, ezt követően kapnak majd nevet a fordítók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 30 millió forintnyi kábítószer találtak egy budapesti férfi lakásában. 4 éves mélyponton a személyi kölcsönök kamata. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 5 kg kábítószert, köztük amfetamint, kokaint és MDMA-t találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A nyomozók június 29-én fogták el. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Egyiküknél 181 g marihuánát foglaltak le, 2 ember drogtesztje pedig pozitív lett. A budapesti férfit az előállítását követően kábítószer kereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben. 4 éves mélypontra 14,2%-ra csökkent májusra a személyi kölcsönök átlagos kamata. A biztosdöntés.hu által összegyűjtött adatok alapján már 4 pénzintézetnél is elérhető akár 9,5% alatti kamat. A kedvező pénzpiaci helyzet hatására ez a kör tovább bővülhet a következő hónapokban, ami még feljebb hajthatja a folyamatosan csúcsokat döntő keresletet a személyi kölcsönökért. Hozzájárulhatott az ügyleti kamatok csökkenéséhez, hogy a személyi kölcsönök egyszer szerződésre jutó átlagos összege viszonylag gyorsan emelkedik. Az idei év első 5 hónapjának adatai alapján már meghaladta 3,6 millió forintot, ami éves alapon közel 12%-os növekedést tükröz. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balatonnál. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédőműveket és eltávolítani a kövezést, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. A kutatóintézet szerint ez nem csak a turizmusnak kedvezne, hanem ökológiai szempontból is előnyös lenne a tónak, mert jobban alkalmazkodna a vízszint változáshoz. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósíthatnák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Jelentős emelkedésre reagáltak az olaj- és gázárak szerdán arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, szerinte véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, és Washington nem kíván további tárgyalásokat folytatni Teheránnal, írja a CNBC. Trump szerint az amerikai delegáció béke megállapodásról szeretett volna tárgyalni, de az iráni féllel való egyeztetést időpocséklásnak nevezte. Az elnöki nyilatkozatot megelőzően az amerikai hadsereg erőteljes csapássorozatot hajtott végre Irán ellen. Válaszul arra, hogy 3 kereskedelmi hajó támadás ért a hormuzi szoros térségében.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Bencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen

0: Rádió Antri FM 105. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.